0: minden, amit szeretünk.
1: A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás nélkül.
2: Súlytalan július este, dallamok húztak a csendbe.

0: játsszuk a jó zenéket.
1: Sunshine FM, csak jó zene.
2: Jól mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után

0: my mind.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Összesen 49 pályázó fizette vissza a Nemzeti Kulturális Alaptól kapott támogatást. Benyújtotta a devizahiteles perek és végrehajtások felfüggesztését célzó javaslatát a kormány. Radikálisan emelkedik az idősek aránya a hajléktalanok között. Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
1: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
3: Jó utat, jó utazás, balesetmentes közlekedés, útépítési munkaterületek. Nagyon sokan kirándulnak, elutaznak, hosszú hétvége, és ha szembesülnek olyan útszakasszal, ahol felújítási munkálatokat végeznek, és a kihelyezett közötti kereszttáblák ilyenkor is érvényben vannak. Például 33-as számú főút van a Hajdú-Bihar vármegye területén, több útépítési, helyreállítási munkaterület is van, amik sebességkorlátozásra is vonatkoznak. És a 38-as főútvonalon Nyíregyháza-Tokaj között, azaz Virányos és Tiszanagyfalu között 3,5 kilométeres főútvonal szakaszon útfelmarás lassítja a közlekedést. Nagy figyelemmel legyenek, bármerre is autóznak, közlekednek, hisz ilyenkor jelentős forgalomnövekedéssel kell számolni a hosszú hétvégén ünnep ideje alatt. És nyilvánvalóan az M3-as autópályán is jelentős leterhetséggel kell számolni. Üdülőre vezetek, rengeteg helyre kirándultak, és ott tartózkodnak. Balesetmentes szép hétvégét a viszonthallásra.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Összesen 49 pályázó fizette vissza a Nemzeti Kulturális Alaptól kapott támogatást, így eddig csak nem 1,7 milliárd forint került vissza a költségvetésbe az NKA pályázatok körüli botrány kirobbanása óta. A legnagyobb összeget, több mint 1,2 milliárd forintot a Városliget ZRT utalta vissza, de a listán szerepel Kisgrófó is, aki 5 millió forintot küldött vissza. Az ügyben a Nemzeti Adó és Vámhivatal költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomoz, miközben Tarz Zoltán elrendelte a kulturális alap kifizetéseinek leállítását, és felfüggesztette a tisztségéből a támogatás kezelő főigazgatóját. Benyújtotta a devizahiteles perek és végrehajtások felfüggesztését célzó javaslatát a kormány a családok százezreit érintő válsághelyzet kezelésére. A kezdeményezés értelmében az átfogó felülvizsgálat lezárásáig tilos lesz a kilakoltatások és a vagyonárverezések folytatása az érintett ügyekben. A javaslat célja, hogy az állam közvetlen védelmet és esélyt biztosítson a kilátástalanságba sodródott családok számára a folyamatban lévő eljárások leállításával. Lemondott posztjáról Bájerné dr. Matusovics Andrea, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter elfogadta a lemondást, és közölte, hogy az intézmény új vezetőjének kinevezése még ebben a hónapban várható, akinek a legfontosabb feladata a szervezet teljes átvilágítása lesz. A távozást komoly szakmai vita előzte meg, miután a Vérlovagok nevű önkéntes vérszállító szervezet a hazai vérellátás válságos helyzetéről számolt be, amelyet az Országos Szolgálat korábban következetesen vitatott. Radikálisan emelkedik az idősek aránya a hajléktalanok között Magyarországon, és egyre több 70 év feletti ember kerül az utcára. A február 3-a munkacsoport legfrissebb felmérése szerint az otthontalanok kétharmad része már nem képes dolgozni, a többségük pedig havi 50 ezer forint alatti összegből próbál megélni. A kutatók szerint az idős hajléktalanok számának növekedése az ápolási rendszer hiányosságaival és a megélhetési költségekkel függ össze. A helyzet rendezésére a szakemberek konkrét jogi lépéseket, valamint a támogatott lakhatási forma kiterjesztését javasolják. 14 év után újra megnyílik a legendás Ferihegyi 1-es terminál a Budapesti Bajnokok Ligája döntő miatti hatalmas forgalom kiszolgálására. A csúcsnapokon a napi 800 járatot is megközelítő forgalom miatt a Budapest Airport ideiglenesen megnyitja az épületet, így jövő pénteken, május 29-én egész nap, valamint szombaton 17 óráig minden Londonból érkező vízergép ide érkezik. Szombat estétől vasárnap éjfélig az összes Londonba tartó járat is innen indul, majd a két terminál között pedig ingyenes transferbuszok közlekednek. A légitársaság arra kéri az utasokat, hogy a megszokottnál korábban legalább 2 órával a járat indulása előtt érkezzenek ki a repülőtérre. Júniusban újraindul a magyar-osztrák vasúti munkacsoport, miután Bécsben találkozott Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter és Peter Hanke osztrák közlekedési miniszter. A magyar tárcavezető kiemelte, hogy újjáépítenék az együttműködést a gyesebb működése és fejlesztése területén is. Vitézi Dávid szerint a legfontosabb feladat a Budapest és Bécs közötti vasúti szolgáltatások fejlesztése és gyorsítása, amely a két főváros közötti hatékonyabb összeköttetést szolgálja. Magyar Péter kormánya ellenáll az Európai Bizottság által elvárt nyugdíj- és adóreformoknak, amelyek a befagyasztott uniós források feloldásának kulcsfeltételei. A miniszterelnök szerint az átfogó változtatások és a különadók gyors kivezetése a jelenlegi gyenge költségvetési helyzetben nem vállalhatók az augusztus 31-i határidőig, amelynek elmulasztása esetén Magyarország elveszítheti a 10,4 milliárd eurós teljes helyreállítási keretet. A vitás kérdések ellenére a Budapest technikai egyeztetések konstruktívak voltak, a kormányfő pedig a jövő héten Brüsszelbe utazik, hogy politikai megállapodást írjon alá Ursula von der Leyennel a forrás felszabadítás menetrendjéről. Ismét országos egészségbiztosítási pénztár néven működik a jövőben a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, amelynek vezetésére Kaló Zoltán professzort kérték fel. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter közösségi oldalán közített bejelentése szerint a háttérintézmények átadás átvétele már folyamatban van. A tárcavezető kiemelte, hogy a megújuló OEP a jövőben nem egyszerű kifizető helyként, hanem érték alapú biztosítóként fog tevékenykedni, amelynek szakmai kialakítását az egészségügyi közgazdász végzettségű Kaló Zoltán professzor felel majd. Szeptemberben Gödöllőn a Grassalkovics kastélyban tart együttesülést a magyar és az osztrák kormány. A hírt Magyar Péter kormányfő jelentette be az osztrák kancellárral közösen tartott bécsi sajtótájékoztatóján, ahol elmondta, hogy szeretnék elérni az Ausztriába ingázó magyarok határellenőrzésének enyhítését vagy teljes eltörlését. A miniszterelnök az osztrák cégektől türelmet kért a különadók ügyében, és hangsúlyozta, hogy a költségvetési helyzet felmérése, valamint a stabilitás megteremtése után közép és hosszú távon lehet majd beszélni a különadók átalakításáról. A szénmonoxid mérgezés nyáron is komoly kockázatot jelent, különösen a nyílt égésterű vízmelegítők és a rosszul szellőző helyiségek miatt. Bár sokan csak a fűtési szezonhoz kötik a veszélyt, a katasztrófa védelem adatai szerint tavaly 1055 esetben riasztották a tűzoltókat a néma gyilkos miatt, és a mérgezések döntő többsége lakóépületekben történt. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a nyári hőségben légdugó alakulhat ki a kéményekben, ami megakadályozza a füstgáz távozását, ezért a tragédiák elkerülése érdekében elengedhetetlen a berendezések éves karbantartása és a megbízható érzékelők használata. Sikerült megfékezni azt az óriási tüzet, amely a Mol-Tiszaújvárosi üzemében keletkezett egy péntek reggeli robbanás miatt. Kapitány István energetikáért felelős miniszter tájékoztatása szerint az Olefin egy üzemnél a karbantartás utáni újraindításkor egy kompresszor robbant fel, ez okozta a sűrű fekete füsttel járó tüzet. A balesetben egy ember életét vesztette, és 9 munkatárs szenvedett égési sérüléseket, akiket 3 mentőhelikopter és több mentőautó szállított a debreceni és a Miskolci kórházakba. Dr. Fülöp György Tiszaújváros polgármestere megerősítette, hogy a katasztrófa védelem mobil laborjának mérései alapján lakosságvédelmi intézkedésre nincs szükség, a MOL pedig közölte, hogy saját halottjának tekinti az elhunyt dolgozót. A miniszterelnök felkérte a gazdasági és energetikai, valamint a szociális és családügyi minisztert, hogy szerdáig egyeztessenek a harmadik országból érkező nem magyar vendégmunkások munkavállalási engedélyének pontos státuszáról. A kormány célja annak biztosítása, hogy a hazai munkaerőpiac elsősorban a magyar munkavállalók és a magyar vállalatok érdekeit szolgálja. Az egyeztetésekkel azt kívánják megakadályozni, hogy olyan gazdasági modell alakulhasson ki az országban, amely a tömeges külföldi munkaerő behozatalára épül. Költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanúja miatt indított eljárást a Nemzeti Adó és Vámhivatal a Nemzeti Kulturális Alap támogatásai ügyében. A nyomozást megelőzően Tarz Zoltán kulturális miniszter leállította az alap összes kifizetését, és felfüggesztette a támogatás kezelő főigazgatóját is. A botrány azután robbant ki, hogy kiderült, hogy 17 milliárd forintos keret elosztásánál érdemtelenek kaptak kiemelkedő összegeket, vélhetően politikai érdekek mentén. Máig elmaradt az egyházon belüli szembenézés és megtisztulás a kegyelmi ügy után, így a református egyház hitelességi válságba sodródott, ezt Fekete Károly tiszántúli református püspök mondta a debreceni nagy templomban elhangzott beszédében, és ismét élesen bírálta Balogh Zoltánt. A püspök szerint az egyházba belopakodott az érdekközpontú gőgös hatalomgyakorlás, Balogh Zoltán azonban úgy reagált, nem kíván többet mondani az ügyről. A miniszterelnök bejelentése szerint Magyarország mégis tagja marad a Nemzetközi Büntetőbíróságnak, miután a kabinet visszavonta a kilépési szándékát a június 2-ai határidő előtt. Magyar Péter azt is közölte, hogy egy új kormányrendelet értelmében ismét megtiltják több Ukrajnából származó mezőgazdasági termék behozatalát a hazai gazdák védelmében. A tranzit továbbra is engedélyezett, de a szabályszegő fuvarozókra akár az áru értékének 100%-áig terjedő bírságot is kiszabhatnak. Nincs veszélyben az ország üzemanyag ellátása, és nem került nagy mennyiségű káros anyag a levegőbe a MOL tiszaújvárosi üzemében történt robbanás után. Hernádi Zsolt elnök vezérigazgató és Kapitány István energetikai miniszter délutáni sajtótájékoztatóján elhangzott, hogy egy csővezeték robbant be váratlanul az Olefin 1-es üzem újraindításakor, de külső beavatkozásra utaló nyomot nem találtak. A szerencsétlenségben egy ember meghalt és 9 munkatárs került kórházba. A szakember pedig azonnal megkezdték a részletes vizsgálatokat a baleset körülményeinek feltárására. A Sándor Palota által közzétett dokumentumokból sem állapítható meg, hogy mi volt a K. Endre esetében gyakorolt elnöki kegyelem pontos indoka. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán azonnal reagált a nyilvánosságra hozott aktákra, és felszólította Novák Katalin volt köztársasági elnököt, hogy 3 év késéssel végre valljon szint az ügyben. A kormányfő bejegyzésében közvetlenül arra vár választ a volt államfőtől, hogy az Orbán család

0: Új sajtófőnököt neveztek ki a Tisza frakció élére Horváth Nándor személyében, aki korábban 10 évig az RTL híradó riportereként dolgozott. A kinevezést Bújdosó Andrea, a kormánypárt frakció vezetője jelentette be hangsúlyozva, hogy a parlamenti munka iránti közbizalom erősítéséhez elengedhetetlen a korrekt és nyitott kommunikáció. A Tisza párt képviselő csoportjában és a kormányzati szóvivők között sem ő az egyetlen, aki korábban a kereskedelmi csatornánál tevékenykedett. Öt új vizsgálóbizottság felállításáról dönthet jövő heti ülésén a parlament a Tisza párt frakciójának kezdeményezésére. A testületek a végrehajtási és jegybanki visszaéléseket, a közvagyon elvesztését, a kegyelmi botrány felelőseit, valamint a gyermekvédelem helyzetét vizsgálnák. A képviselők emellett megkezdik az alaptörvény módosításának vitáját, amely 8 évben korlátozná a miniszterelnöki tisztség betölthetőségét, továbbá tárgyalnak a devizahiteles végrehajtások felfüggesztéséről is. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter bejelentette, hogy Kacz Sándor fizikust kérte fel a felsőoktatásért felelős államtitkárnak. A nemzetközileg elismert kutató, egyetemi tanár és az MTA rendes tagja több mint 25 éves tapasztalattal rendelkezik, és célja egy nemzetközileg nyitott felsőoktatás megteremtése a 21. századi elvárásoknak megfelelően. Az új államtitkár úgy fogalmazott, hogy olyan egyetemi rendszert szeretnének építeni, amely ismét szervesen kapcsolódik az európai tudományos és oktatási térhez, és egyszerre versenyképes és autonóm. Minden hadrafogható járművet forgalomba állít a MÁV csoport, hogy biztosítsa a kiszámítható utazást a pünkösdi hosszú hétvégén. Hegyi Zsolt vezérigazgató közölte, hogy a megyeszékhelyek és a kiemelt turisztikai célpontok felé bővítik a férőhelyek számát, az Intercity-ken pedig mintegy 10%-kal több helyet biztosítanak. A megnövekedett forgalom miatt Budapesten és több vidéki csomópontban tartalékszerelvények és pótlóbuszok is készenlétben állnak majd. Már a Pest vármegyei Isaszeg is fertőzött területnek számít, miután a környék vaddisznó állományában felbukkant az afrikai sertéspest is. A gödöllői járási főállatorvosi hivatal és a helyi járványvédelmi központ tájékoztatása alapján a település vezetése felhívta a figyelmet a megelőző intézkedések fontosságára. Bár a vírus az emberre teljesen veszélytelen, a sertés állományra nézve rendkívül ragályos, ezért a gazdáknak mindent meg kell tenniük a fertőzés kockázatának minimalizálására.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Sporthírek a Sunshine FM-en, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. László Alexandra 2018-ban igazolt a Fátum Nyíregyházához. A válogatott röplabdás bombaformában várhatta a tavalyi szezon rajtját. A válogatottól nagyon erősen tért vissza, de sajnos ősszel megsérült a térde, és meg is kellett operálni. Már rendben van, és azért dolgozik, hogy a következő idényben újra pályára léphessen a Fátum színeiben. A játékossal ugyanis szerződést hosszabbított a csapat. László Alexandra már az 5. játékos, akivel hosszabbított a Fátum Nyíregyháza, és a saját nevelések mellett ő is a nyíregyházi magtagja. A labdarúgó NB1 elmúlt bajnoki idényében a 8. helyen zárt a Kisvárda. A klub hivatalos honlapjának közleményéből kiderült, a következő idényben Subka Attila lesz a vezetőedző a csapatnál. A szakember nem ismeretlen a Kisvárdánál, hiszen 2024 óta ő irányítja a klub akadémiáját. Ráadásul a 2020-21-es idényben már ült a felnőtt csapat kispadján is a Várkerti stadionban, és a klub történelmének addigi legjobb bajnoki helyezését produkálva az 5. helyre vezette a csapatot, a Magyar Kupában pedig elődöntőig jutott a Gárdával. A segítője Törtei Tamás lesz. Az olaszországi Savona International Meetingen állt rajthoz a DSI Debrecen gátfutója Kozák Luca. 4 olasz, 1 finn alkotta Suba László tanítványa mellett a 100 gát mezőnyét. Luca a finn Keszkitóval azonos idővel 12.86-tal száguldott át a vonalon. Kettejük közt a célfotó döntött, mégpedig a DSI kiválósága javára, így a sprinter aranyérmet szerzett. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
0: Vasárnap is hasonló időjárásra készülhetünk, esni sehol sem fog. A napsütésé lesz a főszerep, amit csupán vékony fátyol és kisebb gomoly felhők zavarhatnak. Többfelé lesz élénk, délkeleten néhol erős az északi-északkeleti szél. Délutánra a legmelegebb órákban 25-30 fokot mérhetünk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: 2 hét haladékot kapott a MOL a szerb olajcég ügyében. Elektronikusan adott ki közadatokat Rogán megszűnő minisztériuma. Választás előtt kapott 300 milliós támogatást a Mesterséges Intelligencia Kutatóközpont. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: További 2 hetet kapott a MOL, hogy lezárja a tárgyalásokat a szerbiai olajvállalat orosz tulajdon részének megvásárlásáról. A szerb energiaügyi minisztérium szerint a Magyar Olajtársaság június 6-áig folytathatja az egyeztetéseket az orosz Gazprom Nyeftel. A tárgyalások azért fontosak, mert a működés közvetlenül érinti Szerbia energia ellátását és a pancsovai finomító működését. A MOL közölte, az Egyesült Államok illetékes hivatala hivatalos engedélyt adott a tárgyalások folytatására. Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója szerint a folyamat végső szakaszába lépett, és a tranzakció Szerbia hosszú távú ellátás biztonságát is erősítheti. Az Egyesült Államok az orosz tulajdonosi háttér miatt vezetett be szankciókat. Elektronikus formában adott ki közadatokat a Hangnak a megszűnő miniszterelnöki kabinet iroda. A civil szervezet áprilisban nyújtott be közérdekű adatigénylést a nemzeti petícióval kapcsolatban, amelyet még a korábbi kormány indított Ukrajnáról és Brüsszelről. A válaszból kiderült, hogy a konzultációhoz 7,8 millió ívet gyártottak le, de csak 7,533 ezred milliót postáztak ki, így közel 267 ezer ív nem jutott el a címzettekhez. A kormány honlapjára korábban feltöltött adatok szerint 1,8 millió kitöltés érkezett vissza, többségük postai úton. A postázás és a kapcsolódó költségek több mint 3,5 milliárd forintba kerültek. 2 hónappal az országgyűlési választás előtt 300 millió forint állami támogatást kapott a Mesterséges Intelligencia Kutató Központ, számolt be az RTL híradó. A támogatási döntés Gulyás Gergely akkori miniszter elnökséget vezető miniszter hagyta jóvá februárban. A kutató központot működtető céget 2024. decemberében jegyezték be, majd rövid idővel később egyedi döntéssel jutott a Betlen Gábor alapkezelő támogatásához. A beszámoló szerint az ajánlás Szalai Bobrovnicki Vince helyettes államtitkár tette. A szervezet később azzal került a hírekbe, hogy hamisnak nevezte a Tiszapárt október 23-ai rendezvényéről készült légi felvételt, amit a kormánypárti sajtó széles körben idézett. Információk szerint a központnak csak 2031, illetve 32 végéig kell elszámolnia a támogatás felhasználásával. Lemondott posztjáról az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója Bájerné Matusovics Andrea. A lemondást Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter elfogadta. A tárcavezető az RTL híradónak azt írta, hogy az új vezető egyik legfontosabb feladata az intézmény teljes átvilágítása lesz. Később a miniszter a Facebookon hozzátette, az ellenőrzés során kiemelt figyelmet kap a vérplazma felhasználás rendszere, valamint a vérplazmával kapcsolatos esetleges visszaélések feltárása. Bájerné Matusovics Andrea neve korábban több vitatott ügyben is felmerült. Néhány éve kiderült, hogy az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatójaként versenyeztetés nélkül áron alul adott el vérplazmát magáncégeknek. Az ügyben indított rágalmazási pereket elvesztette. Korábban az intézmény milliárdos értékben vásárolt PCR-teszteket is olyan cégektől, amelyek Bayerni ismerősei köréhez köthetőek voltak.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Folytatódik a nyárias meleg a hosszú hétvégén. Pünkösd vasárnap többfelé lesz élénk, majd erős az északi-észak-keleti szél, a maximumok 25-30 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Sípos Mariannával. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Ez a Hello Anyu,
1: a Sunshine FM családi magazinja.
2: Sziasztok, szép vasárnap reggelt kívánok mindenkinek, csodás ébredezést az édesanyáknak, édesapáknak, a nagyszülőknek és persze a legkisebbeknek is. Én Sipos Marianna vagyok. Ma 2026. május 24-e van, elérkeztünk az év 24. vasárnapjához, és gyorsan fossuk is neki a naptárnak. Nagyon sok boldog névnapot kívánunk a mai névnaposainknak, az Esztereknek és az Elzáknak. Isten éltessen titeket, ráadásul egy egészen különleges, piros betűs ünnepre virattunk, hiszen ma van pünkösd vasárnap. Ilyenkor a keresztény hagyomány szerint a Szentlélek eljövetelét és az egyház születését ünnepeljük. A népi kultúrában pedig ez a tavasz és a szerelem virágzása. Régen ilyenkor választottak pünkösdi királyt a legények, a lányok pedig pünkösdi rózsát szórtak szerte szét. Van is ehhez a naphoz egy remek népi hiedelem, úgy tartották, hogyha pünkösdkor szép az idő, akkor bizony kiváló lesz a bortermés és gazdag az őszi betakarítás, szóval lehet drukkolni a napsütésnek. Ha pedig ez nem lenne elég, ma van az Európai Nemzeti Parkok napja is, ami tökéletes ürügy arra, hogy a hosszú hétvégén kicsit kimozduljunk a családdal a zöldbe, de előtte még feltétlenül tartsatok velünk a Hello Anyu családi magazinban is itt a Sunshine FM-en, mert reggel 8-ig elképesztően izgalmas témákkal pörgetjük fel a családi reggelit, beszélünk egy komoly figyelmeztetésről, ami miatt lehet, hogy kétszer is meggondoljuk majd, hogy engedjük-e a suli honlapjára felrakni a gyerekek arcképét. Hoztunk egy zseniális kütyüs trükköt itt a TikTokról, amivel garantáltan nem fogjátok elhagyni egymást a nyári nyaralás legnagyobb tömegében sem. Kiderítjük, hogy a spenót és a brokkoli gyűlölet tényleg a szülő nevelési hibája-e, vagy a dolog már csendben eldőlt benne a kismamák pocakjába, és végül utána járunk annak is, hogy mikor derül ki végleg, hogy jobb vagy balkezes lesz a gyerkőc, és miért tilos ebbe a szülőként erőszakkal belenyúlnunk. Főzzük le a kávét, pakoljátok a finomságokat, töltsük együtt ezt a pünkösdi délelőttöt, hiszen amit még kínálok, csak jó zene, itt a Sunshine FM-en.
3: Ez a Hello Anyu
4: családi magazin a Sunshine FM-en.

árt csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztű. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Visszaállították több ukrán élelmiszerben hozatali tilalmát. Vizsgálat indul a 45 milliárdos tankönyv szerződés ügyében. A Tisza kormány visszavonja Magyarország kilépési szándékát a Nemzetközi Büntető Bíróságból. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Visszaállította a kormány az Ukrajnából származó egyes mezőgazdasági termékek behozatali tilalmát. A pénteki magyar közlönyben megjelent rendelet többek között a marha, sertés, juh, kecske és baromfi húsra, a tojásra, a mézre, a zöldségekre, a búzára, rozsra, árpára, kukoricára, hajdinára, lisztre, napraforgó magra, étolajra és borra vonatkozik. A tilalom azokra a termékekre érvényes, amelyek Ukrajnából származnak. Azokra a szállítványokra, amelyek Magyarországon csak áthaladnak, nem vonatkozik a behozatali tilalom. De szigorú feltételek mellett közlekedhetnek. A szabályok megsértése esetén a fuvarozóra a termék áfa nélküli értékének akár 100%-ig terjedő bírságot is kiszabhatnak. Bóna Szabolcs agrárminiszter szerint a magyar gazdák és a hazai élelmiszerpiac védelme nemzeti érdek. Vizsgálatot rendelt el Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a könyvtár ellátó nonprofit Kft. 45 milliárd forintos nyomdai keret megállapodása ügyében. A Kelló április végén kötött 4 éves szerződést a többségi tulajdonban álló Alföldi Nyomda Zrt-vel, amely így a következő években a tankönyvek nyomtatását és szállítását végezheti a keret összeg kimerüléséig. A miniszter szerint tisztázni kell, miért érkezett csak egy ajánlat, mi indokolta a gyorsított eljárást, hogyan épülhet az egy szállítóra hivatkozó konstrukció több alvállalkozóra, és milyen döntések alapozták meg a kötelezettségvállalást. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium bekérte a közbeszerzés, a döntéskészítés és a szerződés teljes dokumentációját. Lannert Judit közölte, ha jogi, pénzügyi vagy közbeszerzési problémát találnak meg, teszik a szükséges lépéseket. A Tisza kormány visszavonja Magyarország kilépési szándékát a Nemzetközi Büntető Bíróságból. A döntésről pénteken jelent meg határozat a magyar közlönyben. A kormány a szöveg szerint megerősíti Magyarország elkötelezettségét a nemzetközi jogrend, a multilaterális intézmények és a nemzetközi büntető igazságszolgáltatás támogatása mellett. Az Orbán kormány tavaly tavasszal kezdeményezte a kilépést, miután Budapestre érkezett a Nemzetközi Büntető Bíróság által körözött Benjamin Netanyahu izraeli miniszter. Elnök, akit Magyarország nem tartóztatott le. A kilépési folyamat júniusban ért volna véget, de Magyar Péter korábban jelezte, hogy az úrkormány célja a tagság fenntartása. A kormányt most az országgyűlés elé viszi a korábbi kilépési döntés hatájában kívül helyezését is. Havasi Bertalan határozott a fellépést vár, Súlyog Tamás köztársasági elnöktől és hivatali visszaéléssel vádolja Magyar Pétert. Orbán Viktor korábbi sajtófőnöke leköszönő helyettes államtitkára a Magyar Nemzetnek arról beszélt, hogy szerinte jogszerűtlenül akarták eltávolítani hivatalából a Karmelitában történt szóváltás után. Havasi úgy fogalmazott, reméli, hogy a központi nyomozó főügyészség vizsgálata is igazolja majd az állítását. A felmentését ugyanakkor megkönnyebbülésként érte meg, de azt mondta, a vég kielégítéséért meg fog küzdeni, és erre biztatja a többi érintettet is. Havasi szerint Magyar Péterben erős bosszúvágy van. Azt is megerősítette, hogy megállapodott Orbán Viktorral, és ismét a volt miniszterelnök sajtófőnöke lesz.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Pünkös hétfőn is folytatódik a napos idő, az időnként megjelenő felhőkből csapadék nem várható, de azért egy-egy futó zápor sem kizárt. Az északi szelet sokfelé kísérik majd élénk, néhol erős lökések. Hajnalban 10-18 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: csak jó zene itt a Sunshine FM-en, biztos nektek is megvan az az érzés, amikor a családi nyaraláson egy zsúfolt bazárba, vagy vidámparkba, vagy idegen városban másfél másodpercre elengeditek a gyerkőc kezét, vagy csak elbámészkodtok, és bum, a család fele hirtelen köddé válik. Na, ilyenkor jön a jól ismert hidegverejték és a kétségbe esett telefonálgatás. Egy találékony anyuka a TikTokon most mutatott egy olyan trükköt erre, amiért teljesen megőrül az internet. Ők konkrétan úgy indultak el Japánt felfedezni, hogy minden családtag nyakában ott lógott egy kis nyomkövető kütyű, egy-egy erteg. A videója persze azonnal virális lett, és záporoztak a kommentek, hogy ez most zseniális, vagy már kicsit túlzás. Sokan mondták, hogy hát ott a telefonos helymeghatározás, vagy a különböző ingyenes appok, mint a Live 360, amikkel szintén látni, merre kóborol a másik. Az anyuka viszont egy nagyon fontos dologra rávilágított, a telefonok a nagy fotózásban, videózásban napközben simán lemerülnek, a mobil net meg külföldön hajlamos a legrosszabbkor megmakacsolni magát, ezzel szemben ezek a kis apró kütyük bírják a gyűrődést, és ha netán külön utakra indul a csapat, vagy valaki lemarad fagyízni, pillanatok alatt megvan a tévejgő. Persze a régi módiak még mindig a klasszikus, ha eltévedtünk, találkozunk a nagy templom előtt, szabályra esküsznek, de hát lássuk be, a digitális póráz azért ad egy plusz nyugalmat a szülői szívnek. Szóval, ha idén nyáron nagy családi rohamot terveztek egy pörgős helyre, talán nem ördögtől való ötlet beszerezni egy ilyen apró ketyerét.
1: Hello, anyu!
2: Családi magazin!
3: A Sunshine FM-en!

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, mert mindig a legkirályabb zenék szólnak, a legjobb műsorvezetők vannak, a legaktuálisabb témákkal foglalkoznak, és mindig érdemes őket hallgatni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM. Csak jó.

0: Ez a Hello Anyu Sipos Mariannával.
1: Gondolkodtatok már azon, hogy hányszor büszkélkedünk a sulis vagy ovis rendezvényeken készült képekkel? Ott a ballagás, az évzáró, a sportnap, és az intézmények teljesen jóhiszeműen pakolják fel a fotókat a honlapjukra vagy a Facebookra, meg ugye mi magunk is. Na, a szakemberek most pont emiatt kongatják a vészharangot, és azt kérik, hogy inkább töröljék a gyerekek arcát ábrázoló képeket a netről. Kiderült ugyanis, hogy dörzsölt kiberbűnözők rákaptak az iskolai weboldalakra, de nem azért, hogy megnézzék, ki nyerte a távolugrást. Egyszerűen letöltik a fotókat, és mesterséges intelligencia segítségével durva pornográf képeket hamisítanak a gyerekek arcával, aztán pedig jön a zsarolás, hogy fizessen az intézmény vagy a család, különben terjeszteni kezdik a hamisítványokat. Bár a legfrissebb figyelmeztetés most a brit iskolák kapcsán robbant ki, a digitális világban nincsenek sajnos határok, és így ez a veszély bárhol felbukkanhat. Tudom, ez borzasztóan hangzik, és az ember legszívesebben azonnal kiköttetné az internetet otthon, de a szakértők szerint pánik helyett inkább tudatosnak kell lennünk, például azzal is rengeteget segíthetünk, ha a képek mellé legalább a gyerkőcök neveit nem írják oda az oldalon, mert a zsarolók így sokkal nehezebben tudják beazonosítani és személyesen célba venni a kicsiket, de az igazi biztonságot mégiscsak az jelenteni, ha elkezdenénk sokkal óvatosabban bánni a felismerhető arcképekkel a nyilvános felületeken, szóval szülőként nem árt, ha mi magunk is résen vagyunk és átgondoljuk, hová és milyen formába engedjük feltölteni a családi album legféltettebb kincseit.
0: Hello Anyu, ahol a család az első.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Körzetük a vadkelet. Tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
1: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
0: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
0: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
0: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: sem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó utat, jó utazás, balesetmentes közlekedés, útépítési munkaterületek. Nagyon sokan kirándulnak, elutaznak hosszú hétvégé, és ha szembesülnek olyan útszakasszal, ahol felújítási munkálatokat végeznek, és a kihelyezett közötti kereszttáblák ilyenkor is érvényben vannak. Például 33-as számú főút van a Hajdú-Bihar vármegye területén, több útépítési, helyreállítási munkaterület is van, amik sebességkorlátozásra is vonatkoznak. És a 38-as főútvonalon, Nyíregyháza-Tokaj között, azaz Virányos és Tisza-Nagyfalu között 3,5 kilométeres főútvonal szakaszon útfelmarás lassítja a közlekedést. Nagy figyelemmel legyenek, bármerre is autóznak, közlekednek, hisz ilyenkor jelentős forgalomnövekedéssel kell számolni a hosszú hétvégén ünnep ideje alatt. És nyilvánvalóan az M3-as autópályán is jelentős leterhetséggel kell számolni. Üdülővezetek, rengeteg helyre kirándultak, és ott tartózkodnak. Balesetmentes szép hétvégét a viszonthallásra.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Több mint 63 ezer ügyet fejeztek be tavaly a debreceni törvényszéken. Diákok ötleteivel fejlesztenék Debrecen közösségi közlekedését. Így változik a közlekedés pünkös korvárosunkban. Földi Betti vagyok, íme a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Eredményes évet zárt 2025-ben a debreceni törvényszék és az illetékességi területén működő járásbíróságok. Az őszbírói értekezleten elhangzott, tavaly összesen 63.034 peres és nem peres első és másodfokú ügy érkezett a bíróságokra, 810-en több mint egy évvel korábban. A befejezett ügyek száma több mint 63.000 volt, ami 2,4%-os növekedést jelent 2024-hez képest, és több mint ahány ügy érkezett. Ennek köszönhetően a folyamatban lévő ügyek száma 7501-re csökkent, csaknem 4%-kal. Az értekezleten szó esett a bírósági épületek fejlesztéseiről is. Befejeződött a Hajdú-Szoboszlói járásbíróság tetőszerkezetének szigetelése, megújult a törvényszék villámvédelmi rendszere is, elkezdődött a Püspökladányi járásbíróság homlokzatának felújítása. Kétnapos ötletversenyen dolgoznak diákok Debrecen közösségi közlekedésének fejlesztésén. A Debreceni Egyetem Innovációs Központjában rendezett megmérettetése csaknem 160 fiatal jelentkezett összesen 54 csapatban. A résztvevők többek között az ipari parkok közlekedésének javítására, a buszmegállók használhatóbb áttételére, az utastájékoztatás fejlesztésére és új forgalomtechnikai megoldásokra tesznek javaslatokat. A diákok munkáját szakmai mentorok segítik, a fejlesztési ötletek pedig a DKV adatai is rendelkezésre állnak. A program egy Európai Uniós pályázat részeként valósul meg, és illeszkedik Debrecen Smart City stratégiájához, amelynek egyik fontos pillére az intelligens közlekedés fejlesztése. A legjobb csapatokat pénzjutalommal, kampusznapi jeggyel, DKV élmény utazással és tudományos kurzuson való részvétellel díjazzák. Változik a parkolás és a közösségi közlekedés rendje a bünkösdi hosszú hétvégén Debrecenben. A DV Parking tájékoztatása szerint május 25-én pünkösd hétfőn a város felszíni parkolóiban díjmentes lesz a várakozás, a mélygarázsokban ugyanakkor ezen a napon is fizetni kell, és a Lomnitz utcain 40-16-os zónakódú díjfizető övezetben ünnepnapokon is díjköteles a parkolás. A DV Parking ügyfélszolgálata pünkösd hétfőn zárva tart, kedden reggel 8-tól fogadja újra az ügyfeleket. A DKV járatai is ünnepi rend szerint közlekednek, a május 23-án szombati, május 24-én és 25-én pedig vasárnapi, ünnepnapi menetrend lesz érvényben. Az Osan vásárlói járatok május 24-én és 25-én nem közlekednek. A DVC 21 éves középpályás a Szűcs Tamás kapta a szezon felfedezettjének járó elismerést az MRS és az M4 Sport hagyományos rangadó díját adó gáláján. A debreceni játékos egész idénben meghatározó teljesítmény nyújtott a Lokiban, 31 bajnoki mérkőzésen lépett pályára, 3 gólt szerzett és 4 gólpasszt is kiosztott társainak. Jó formájára a válogatottnál is felfigyeltek, idén márciusban már a nemzeti csapatban is bemutatkozhatott. Az elismerés Marco Rossi szövetségi kapitány tehát neki, aki személyesen gratulált a fiatal futballistának. Szűcs Tamás 2024 nyarán érkezett Debrecenbe, de rövid idő alatt alapemberré vált, és a szurkolók egyik kedvence lett. A díj nem csak az eddigi teljesítményét ismeri el, hanem azt is jelzi, hogy komoly jövő állhat előtte a magyar futballban.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: havasunkban is folytatódik a melegedés, az északi szél néhol élénk erős lehet, a maximumok 25 fok körül alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en.

0: Ez a Hello Anyu Sipos Mariannával.
1: Csak jó zene itt a Sunshine FM-en, ugye akinél kisgyerek van vagy volt, az már biztosan észrevette, hogy a gyergőt az egyik nap még a jobb kezével fogja a kanalat, másnap meg már ballal próbál valami egészen elképesztő absztrakt képet kanyarítani mondjuk a nappali falára. Szülőként ilyenkor hajlamosak vagyunk azonnal megijedni, hogy most akkor mi van, bizonytalan a gyerek, vagy simán meg akar őríteni minket. Nos, a szakértők szerint emiatt teljesen kár izgulni, mert a kézdominancia nem az egyik napról a másikra dől el, hanem egy hosszabb folyamat, ami simán elhúzódhat, akár az iskola kezdésig is. Régebben persze nagy divat volt a balkezes gyerekek átszoktatása, de szerencsére ma már tudjuk, hogy ez óriási hiba. Ha erőszakkal belenyúlunk ebbe a finom kis idegrendszeri húzalozásba, azzal csak szorongást, tanulási nehézségeket, vagy akár beszéd problémákat idézhetünk elő a kicsiknél. Szóval a legjobb, amit tehetünk, ha békén hagyjuk őket, és legfeljebb gyurmázással, gyöngyfűzéssel, vagy egy kis közös rajzolással segítjük a finom motorikájukat. Aggódni tényleg csak akkor kell, ha a suli kapujában is teljesen koordinálatlan még a mozgás, vagy láthatóan egyik kezét sem használja szívesen. Ilyenkor érdemes megmutatni egy fejlesztő pedagógusnak. Egyébként meg hagyjuk, hogy a természet intézze a dolgát, és büszkén fogadjuk el, ha a családi hagyományokat megtörve, mondjuk egy kis balkezes zseni cseperedik a családban.
0: Tartsd kézben a család mindennapjait!
2: Ez a Hello Anyu!
3: My name is Benson Boone.

0: ahogy akarod. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: 2 hét haladékot kapott a MOL a szerb olajcég ügyében. Elektronikusan adott ki közadatokat Rogán megszűnő minisztériuma. Választás előtt kapott 300 milliós támogatást a Mesterséges Intelligencia Kutatóközpont. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: További 2 hetet kapott a MOL, hogy lezárja a tárgyalásokat a szerbiai olajvállalat orosz tulajdon részének megvásárlásáról. A szerb energiaügyi minisztérium szerint a Magyar Olajtársaság június 6-áig folytathatja az egyeztetéseket az orosz Gazprom NFT-vel. A tárgyalások azért fontosak, mert a működés közvetlenül érinti Szerbia energia ellátását és a pancsovai finomító működését. A MOL közölte, az Egyesült Államok illetékes hivatala hivatalos engedélyt adott a tárgyalások folytatására. Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója szerint a folyamat végső szakaszába lépett, és a tranzakció Szerbia hosszú távú ellátás biztonságát is erősítheti. Az Egyesült Államok az orosz tulajdonosi háttér miatt vezetett be szankciókat. Elektronikus formában adott ki közadatokat a Hangnak a megszűnő miniszterelnöki kabinet iroda. A civil szervezet áprilisban nyújtott be közérdekű adatigénylést a nemzeti petícióval kapcsolatban, amelyet még a korábbi kormány indított Ukrajnáról és Brüsszelről. A válaszból kiderült, hogy a konzultációhoz 7,8 millió ívet gyártottak le, de csak 7,533 ezred milliót postáztak ki, így közel 267 ezer ív nem jutott el a címzettekhez. A kormány honlapjára korábban feltöltött adatok szerint 1,8 millió kitöltés érkezett vissza, többségük postai úton. A postázás és a kapcsolódó költségek több mint 3,5 milliárd forintba kerültek. 2 hónappal az országgyűlési választás előtt 300 millió forint állami támogatást kapott a Mesterséges Intelligencia Kutató Központ, számolt be az RTL híradó. A támogatási döntés Gulyás Gergely akkori miniszter elnökséget vezető miniszter hagyta jóvá februárban. A kutató központot működtető céget 2024. decemberében jegyezték be, majd rövid idővel később egyedi döntéssel jutott a Betlen Gábor alapkezelő támogatásához. A beszámoló szerint az ajánlás Szalai Bobrovnicki Vince helyettes államtitkár tette. A szervezet később azzal került a hírekbe, hogy hamisnak nevezte a Tisza párt október 23-ai rendezvényéről készült légi felvételt, amit a kormánypárti sajtó széles körben idézett. Információk szerint a központnak csak 2031, illetve 32 végéig kell elszámolnia a támogatás felhasználásával. Lemondott posztjáról az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója Bájerné Matusovics Andrea. A lemondást Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter elfogadta. A tárcavezető az RTL híradónak azt írta, hogy az új vezető egyik legfontosabb feladata az intézmény teljes átvilágítása lesz. Később a miniszter a Facebookon hozzátette, az ellenőrzés során kiemelt figyelmet kap a vérplazma felhasználás rendszere, valamint a vérplazmával kapcsolatos esetleges visszaélések feltárása. Bájerné Matusovics Andrea neve korábban több vitatott ügyben is felmerült. Néhány éve kiderült, hogy az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatójaként versenyeztetés nélkül áron alul adott el vérplazmát magáncégeknek. Az ügyben indított rágalmazási pereket elvesztette. Korábban az intézmény milliárdos értékben vásárolt PCR-teszteket is olyan cégektől, amelyek Bayerni ismerőseik köréhez köthetőek voltak.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Valuta információ a Sunshine FM-en.
1: Az MNB angol font deviza közép árfolyama az előző napok összesített csökkenését követően stagnált a forinttal szemben, akár csak az euró, még a svájci frank erősödő tendenciát mutatott, mint az amerikai dollár is. Így az angol fontot 415, az eurót 359, a svájci frankot 393, az amerikai dollárt 309 forintos áron jegyezte a bank. A napsütésé lesz a főszerep városunkban, és csak kevés helyen növekedhet meg időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet. A maximumok 23-27 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Anyu, Tini sarok.
1: Csak jó zene itt a Sunshine FM-en, hát lassan itt a nyár, ami a gyerekeknek a szabadságot, nekünk szülőknek pedig a menetrendszerű logisztikai fejtörést jelenti, de van egy jó hírem, mert ha nagyobb a gyerkőc, és már ugye benne van a korban, idén nyáron komoly kis tőkét halmozhat fel, és végre nem a mi tárcánkat fogja apasztani a strandon. Képzeljétek, kijöttek a legfrissebb adatok, és idén már átlagosan 2350 forintot is megkereshetnek óránként a nyári diákmunkás. Sőt, ha a gyerek otthonosan mozog az IT vagy a tech világában, ez a szám felmehet akár 3000 forint fölé is, és a legjobb az egészben, hogy mivel 25 év alattiak, még mindig jár nekik az SZIA mentesség, vagyis amit bruttóban megkeresnek, az szinte fillére pontosan landul is a zsebükben. Anya-apa ez azt jelenti, hogy a saját fesztiváljegyét vagy a motoros jogsiját már magának is ki tudja gazdálkodni. Persze a cégek is dörzsöltek, tudják, hogyan kell behálózni az Z-generációt, nem csak a pénzzel dobálóznak, hanem jönnek a menő extra juttatások, vagy van, ahol bejárási támogatást adnak, máshol meg bedobják a hibrid munkavégzést, vagyis a gyerek otthonról, a kanapéról is dolgozhat, te meg legalább látod, hogy tényleg csinál-e valamit, vagy csak a telefonját nyomkodja. Egy dologra azért érdemes figyelni, a kutatások szerint most egy picit kevesebb az adminisztratív, meg az irodai meló, mert a mesterséges intelligencia ugye kezdi átvenni az unalmasabb feladatokat. Úgyhogy érdemes időben körülnézni és rugalmasnak lenni, küldjétek el a fiatalokat az iskola szövetkezetekhez, hát hadd tanulják meg a munka ízét, ugye? És persze a saját kereset értékét, kitartást a nyári tervezéshez, nem sokára jövök vissza.
2: Ez a Hello Anyu!

0: Nyílt hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Helyi hírek, információk.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Ez a Hello Anyu
1: Sipos Mariannával.
2: Kedves anyukák, apukák, hányszor játszottuk már el azt a klasszikus drámát a konyhában, hogy a gyertkőc összeszorított szájjal teljes testből tiltakozva tolja el magától a brokkolit vagy a spenótot, mintha legalábbis mérget akarnánk neki adni. Ilyenkor persze jön a bűntudat, hogy mi rontottuk el az etetést, de van egy jó hírem. Anyukák, a legfrissebb kutatások szerint nem a mi nevelési módszereinkben van a hiba, hanem a dolog már sokkal, de sokkal korábban, konkrétan benne a pocakban eldől. A Darami Egyetem kutatói rájöttek, hogy a magzatok az anyamében nem csak hallgatóznak, hanem bizony már ott elraktározzák az ízeket és a szagokat. A kísérletben várandós kismamáknak adtak kelkáposztát, illetve sárgarépa port a másiknak, aztán nem csak ultrahangon nézték a babák arcát, hanem követték őket 3 éves korukig, és kapaszkodjatok meg, azok a 3 évesek, akik az anyukájukon keresztül már magzatként is találkoztak a kelkáposztával, évekkel később egyáltalán nem fintorogtak a kelkáposzta szagra, ellenben a répától kikészültek, miután ugye azt nem nagyon kóstolták, és ez oda-vissza működött, szóval a dolog kulcsa a korai alapozás, bár a kutatók megjegyezték, hogy a kísérlet elején még kelkáposzta levet akartak itatni a terhes anyukákkal, de szegények közül többen konkrétan fuldokoltak tőle, amit teljesen ugye meg tudok érteni, mert terhesen még a gondolatától is felfordul az embernek a gyomra, de a lényeg, hogy az anyuka étrendje csendben, de biztosan formálja a gyerek későbbi ízlését. Ha tehát még pocaklakó van a családban, talán megéri lenyelni azt a pár falat zöldséget a jövőbeli konyhai csatározásmentes béke érdekében. Ennyi fért bele a mai Hello Anyuban, de ne menjetek messzire, mert mindjárt érkeznek a legfrissebb hírek. Tartsatok velünk a folytatásban is. Itt a Sunshine FM-en. Sipos Mariannát hallottátok.
1: Ez volt a Hello.

0: Körzetük a vadkelet, tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap, mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
1: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
0: Olasz Gabi, Dankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát, és soha nem fogy ki a jó kedvből.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Érdekel a pénzügyek világa? Precízen dolgozol és szívesen tanulnál egy innovatív csapatban? Csatlakozz a Raiffeisen Bankhoz. Számítunk rá többek

0: Használod az Excel-t, jól kommunikálsz és nyitott vagy a tanulásra. Jelentkezésed a Raiffeisen Karrier állásajánlatok menüponton keresztül várjuk. Raiffeisen Bank. Várd a jövőd velünk valóra.
1: Hello Debrecen!
2: Itt az új taxis élmény.
1: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
2: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
1: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
2: Utazz bárhová egyszerűen.
1: Töltsd le az Uber alkalmazást,
2: vagy hívd az 555-555-öt.
1: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
2: Készen állsz az új kalandra?
1: 555 taxi és Uber Taxi.
3: Elegáns, nagyméretű lapok, letisztult dizájn, három kifinomult szürke árnyalatban. Kombinálja szabadon a szemmel rokasztinatúra lapokat, és teremtsen egyedi hangulatot teraszán vagy kertjében. Az asztinatúra teraszlapokat megtalálja a GSV tüzép kínálatában. További információért látogasson el weboldalunkra www.gsv.hu.
4: Kattints a sunshine.hu-ra! Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
5: Csak jó zene.
4: Körzetük a vadkelet. Tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
6: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
4: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó utat, jó utazás, balesetmentes közlekedés, útépítési munkaterületek. Nagyon sokan kirándulnak, elutaznak hosszú hétvégé, és ha szembesülnek olyan útszakasszal, ahol felújítási munkálatokat végeznek, és a kihelyezett közötti kresztáblák ilyenkor is érvényben vannak. Például 33-as számú főút van a Hajdú-Bihar vármegye területén, több útépítési, helyreállítási munkaterület is van, amik sebességkorlátozásra is vonatkoznak. És a 38-as főútvonalon Nyíregyháza-Tokaj között, azaz Virányos és Tiszanagyfalu között 3,5 kilométeres főútvonal szakaszon útfelmarás lassítja a közlekedést. Nagy figyelemmel legyenek, bármerre is autóznak, közlekednek, hisz ilyenkor jelentős forgalomnövekedéssel kell számolni a hosszú hétvégén ünnep ideje alatt. És nyilvánvalóan az M3-as autópályán is jelentős leterhetséggel kell számolni. Üdülővezetek, rengeteg helyre kirándultak, és ott tartózkodnak. Balesetmentes szép hétvégét, a viszonthallásra.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Tetétleni katona maradványait azonosították Hullóházán. Június 20-án rendezik meg a múzeumok éjszakáját. Tervezik a 4-es főút 4 sávosítását Debrecen és Nyíregyháza között. Már is hozom a részleteket, Földi Betti vagyok.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: A második világháborúban elesett 6 magyar katona maradványait tárták fel Hullóházán. A HM Hadtörténeti Intézet és a múzeum hadisír gondozói a helyi temető hátsó részében dolgoztak, ahol korábban névtelen fakeresztek jelezték a feltételezett katonasírokat. A feltárás során előbb 4, majd a terület bővítése után további 2 katonaföldi maradványai kerültek elő. A katonák mellett kizárólag a magyar királyi honvédséghez köthető tárgyakat találtak. Egy jó állapotú azonossági jegytok alapján az egyik elesettet már a helyszínen azonosították. Ő a tetétleni születésű Nagy Sándor honvéd, a 11-2-es zászlóalj katonája volt. Az 5 ismeretlen hősi halottat és Nagy Sándort várhatóan 2027-ben temetik újra Hullóházán. Június 20-án rendezik meg idén a múzeumok éjszakáját, az ország egyik legnagyobb kulturális eseményét. A nyár legrövidebb éjszakáján országszerte több száz múzeum, galéria és kiállítóhely várja a látogatókat több ezer programmal. Lesznek koncertek, tárlatvezetések, interaktív élmények és családi programok is. Az idei rendezvény kiemelt városa Sopron lesz, ahol többek között a múzeumnegyed, a Tűztorony, a Lenk Villa és a Központi Bányászati Múzeum is csatlakozik a programsorozathoz. A villában csillagászati, gasztronómiai és zenei programokat, valamint jelmezes tárlatvezetést is kínálnak. Az idei esemény tematikája az ízekbe zárt történetek, nagykövete pedig Mautner Zsófia, gasztronómiai szakértő. A részletes program kínálat június 2-től lesz elérhető a rendezvény hivatalos honlapján. Pap László szerint mielőbb tárgyalóasztalhoz kell ülni a kormánnyal a szolidaritási hozzájárulás ügyében. Debrecen polgármestere arra reagált, hogy Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, az önkormányzatoknak továbbra is be kell fizetniük a szolidaritási adót. Debrecen esetében ez idén 12 milliárd forintos terhet jelent. Pap László emlékeztetett, hogy már az előző kampánnyal szemben is igazságtalan és túlzott elvonásnak tartotta a hozzájárulást, mert az nem veszi figyelembe a helyi sajátosságokat, a város méretét és működési költségeit. A polgármester szerint a nagyobb gazdasági erejű városoknak részt kell vállalniuk az ország teherviselésében, de az arányokon változtatni kell. Május 29-e és 31-e között 6. alkalommal rendezik meg a Debrecen Drive-ot a Nagyerdőn. Magyarország egyik legnagyobb autó- és járműipari sereg szemléjén, 50 ezer négyzetméteres területen több mint 1000 járművet láthatnak az érdeklődők. A hétvégén földi és légi bemutatók, család és gyermek programok, kiállítások, vásárok, versenyek és interaktív élmények is várják a látogatókat. A pénteki nyitó napon szakmai konferenciával és a Metal Sheet Night Drive Show-val indul a program. A fórum központi témája járműipar átalakulása, a debreceni és régiós beruházások hatása, valamint az, hogyan tudnak a hazai kis- és középvállalkozások bekapcsolódni az autóipari beszállítói láncokba. Szó lesz a technológiai trendekről, a jövőálló oktatásról, a lakossági vélemények kezeléséről és a vállalkozásokat segítő mentor programokról is. A konferencia ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Mm-hmm.
3: városunkban is csökkent a pollen terhelés. Alacsony koncentrációban van jelen a levegőben a tölgy, a platán, a nyíra, ciprus és a tisza fafélék. Nem érkezik front sem, folytatódik a melegedés, ami melegfronti tüneteket okozhat. A maximumok 23-27 fok között alakulnak majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: A Zamat című gasztromagazin és a Finom Fogások támogatója, a Szimbád Bistró Nyíregyháza.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kis Katával. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
0: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
4: Hey guys, I'm Cameron.
0: Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM.

0: meghallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Információk.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Ez a Zamat, a Sunshine FM-en.
1: Csak jó zene ez a Sunshine FM, benne pedig már is indul a Zamat. Köszöntöm Önöket, én Kiskata vagyok. Ma egy kimondottan illatos alapanyagot fogunk használni az ételek elkészítéséhez. Imádom az ehető virágokat. Ezeknek mindnek nagyon különleges, megfoghatatlan és megfogalmazhatatlan ízük van. Valahogy úgy lehet leírni az ehető virágok ízét, hogy illatos ízük van, és nem hasonlíthatók semmihez. Az ibolyának ibolyai

0: íze van, a rózsának rózsa íze, a levendulának levendula íze. Tényleg nem tudok semmit mondani, amivel össze lehetne hasonlítani, mert nem vaníliások, nem savanykásak, nem kimondottan édesek, nagyon különlegesek. És hát egészen különleges dolgok készíthetők velük. A rózsából például főzhetünk krémeket, vagy teját ízesíthetünk velük, a levendulából akár zselé is készülhet, a pittypanggal feldobhatunk salátákat, az akácvirággal ízesíthetünk gyümölcslevest, vagy készíthetünk belőle likört, az orgona kandírozva, fantasztikus csemege, az ibolyából pedig varázslatosan finom fagylaltot is lehet készíteni. De az abszolút kedvencem az ehető virágok közül, az a bodza. Ma erről lesz szó Gasztro magazinunkban. Bízom benne, hogy velem tartanak. Kellemes rádiózás!
1: Csak jó zene!
2: Csak jó zene!

0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.
1: Egyre többen fogyasztják manapság az algákat, hogyha te még nem teszed, és nem is hallottál róla, akkor most jól figyelj ránk, mert hát bizony nem ártana. A kékzöld alga egyébként 3,5 milliárd évvel ezelőtt már élt a Földön, képzeld csak el, amikor még a dinoszauruszok nem azon gondolkodtak, hogy mi lesz vacsorára, a spirulina már létezett. Egy valóságos szuper élelmiszer, a fehérje tartalma elképesztően magas, 60-70% között mozog, ez a fehérje ráadásul teljes értékű, vagyis tartalmazza mind a 9 eszenciális aminósavat, amiket a testünk nem képes előállítani. Tele van vassal, fontos a vérképzéshez. Felsorolni is hosszú, hogy mennyi vitamin tartalmaz, de rengeteg antioxidánst is, segít a gyulladások csökkentésében és az immunrendszer támogatásában. Igazi természetes multivitaminnak hívják, ami fokozza az immunrendszer aktivitását. Fontos szerepe van a méregtelenítésben is, segít megkötni a szervezetben lévő nehéz fémeket, ez ugye különösen hasznos a modern kor emberének, hiszen nap mint nap találkozunk szennyező anyagokkal, fokozza az energiát. A rendszeres spirulina fogyasztók arról számolnak be, hogy nőtt az energiaszintjük, javul az állóképességük, és kevésbé érzik magukat fáradtnak a nap végén. Fontos a szív- és érrendszer védelmében, csökkenti a rossz koleszterin szintet, egyfajta természetes kis szívgondnok is. Segít a vércukorszint stabilizálásában. Kis adagokban érdemes elkezdeni napi 1-2 gram, és ezt csak fokozatosan növelni, hogy a szervezeted a gyomrod megszokja. Fontos azonban, hogy mindig megbízható forrásból származó spirulinát válasz, lehetőleg biominősítéssel rendelkezzen, hiszen a vízminőség döntő fontosságú ennél az érzékeny kis lényecskénél.
0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.

0: A Zamata Sunshine FM-en.
1: Csak jó zenehez a Sunshine FM, és benne szól a Zamata, amelynek a mai témája egy babonás növény, de nagyon finom, a bodza. A virág, a bogyója egyaránt fogyasztható, de csak a fekete bodzának, mert ahogy korábban is említettem, a gyalog bodza bogyója enyhén mérgező hatású. Hamarosan folytatjuk a receptek sorát, de most jönnek a friss információk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. A Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es slágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatóké a főszerep. Indul a Halló kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine, a térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM, megszakítás nélkül.
2: Csak jó zene.
0: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszönj szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
0: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
2: Sunshine FM.
0: Csak jó zene. Csak jó zene megszakítás nélkül. Ez a Sunshine FM. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Fenntarthatósági tanúsítvány kapott a Kattl debreceni gyára. 17 bemutatóval készül a Csokonai Nemzeti Színház. Az előző ciklusban felfüggesztett vagy leállított állami beruházásokat is átvilágítja a kormány. Földi Betti vagyok, íme a részletek.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Az akkumulátorgyárak közül a világon elsőként szerezte meg a német fenntartható fejlődési tanúsítványát a Kattl debreceni üzeme. A minősítés szerint a vállalat kiemelkedő teljesítmény nyújt a társadalmi felelősségvállalás a környezetmenedzsment és a munkavédelem területén. A kezdeményezést a Német Autóipari Szövetség indította el 2021-ben vezetőiparág szereplők, köztük az Audi, a Volkswagen, a Mercedes-Benz és a BMW részvételével. Célja, hogy egységes értékelési rendszert adjon az autóipari ellátási lánc szereplőinek. Az áprilisi audition a Kattl debreceni gyárra 100-ból 86 pontot ért el, súlyos vagy kritikus hiányosság nélkül. 17 bemutatóval és 15 műsoron maradó előadással készül a 2026-27-es évadra a debreceni Csokonai Nemzeti Színház. A következő évadot már teljes egészében Vadász Dániel igazgató és Bocskos Salló Lóránt igazgató helyettes állította össze. A repertoárban prózai, zenés és táncszínházi előadások is helyet kapnak, miközben több stratégiai együttműködés is kirajzolódik kolozsvári, miskolci, nagyváradi és szegedi színházakkal. A premierek között szerepel a West Side Story, a harmadik Richard, a Traviata, az Anyagin, a Kurázsi, Mama és gyermekei, a Holt Költők Társasága, a Vígőzvegy, valamint a Kisherceg című meseopera is. Régi adósságot törleszt a színház azzal, hogy színpadra állítja Térei János Jeremiás, avagy Isten hidege című drámáját, amelyet Kukovec Ákos rendez. A társulat több sikeres előadást is műsoron tart, köztük a Hegedűs, a Háztetőn, a Dzsungelkönyve, a Portugál és a Tóték című produkciókat. Az előző ciklusban felfüggesztett vagy leállított állami beruházásokat is átvilágítja a kormány. A vizsgálat célja, hogy kiderüljön, mely fejlesztéseket állították le, milyen indokok alapján születtek ezek az döntések, és kik lettek a beruházások elmaradásának kárvallottjai. A kormány szerint az embereknek joguk van tudni, hogy milyen szempontok szerint függesztettek fel vagy töröltek korábban állami projekteket. Az átvilágítást a Közlekedési és Beruházási Minisztérium végzi majd el. A vizsgálat várhatóan érinti azokat a fejlesztéseket is, amelyek már előkészítés alatt álltak, de késő forráshiányra vagy más indokokra hivatkozva leálltak. A kabinet szerint az eredmények alapján lehet dönteni arról, mely beruházások folytathatók, melyeket kell újra tervezni, és hol szükséges felelősségi kérdéseket tisztázni. Közműépítési munkák miatt május 20-án szerdán üzemkezdettől teljes szélességében lezárják a Szepesi bekötőutat Debrecenben. A munkák befejezéséig a 39-es autóbuszok mindkét végállomás irányában terelő útvonalon közlekednek. A járatok a nagyállomástól a Homokkerti felüljáró, a Mikepécsi út, a 47-es főút, a 481-es főút és a Sárga dűlő érintésével jutnak el a Sárga dűlő 23 számmal kialakított ideiglenes végállomásáig. A terelés miatt több megszokott megállót nem érintenek a buszok, köztük a MÁV rendelő, a Szoboszlói úti általános iskola, a Szoboszlói út, a Szováti elágazás és több sárga dűlő megállóhely is kimarad. 23. alkalommal rendezik meg a debreceni belgyógyászati napokat a Debreceni Egyetemen. A hétfőn kezdődött 4 napos szakmai fórumon több mint 200 szakember vesz részt. A továbbképzés célja, hogy az orvosok megismerjék az elmúlt időszak legfontosabb belgyógyászati eredményeit, valamint az új diagnosztikai és terápiás lehetőségeket.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: A napsütésé lesz a főszerep városunkban, és csak kevés helyen növekedhet meg időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet. A maximumok 23-27 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára indul egy újabb óra a Sunshine FM-en kis Katával. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
3: Hi, what's up? This is Lady

0: a Zamat a Sunshine FM-en.
1: Ez a Sunshine FM, nálunk csak jó zene szól, és ma a Zamatban az ehető virágok közül bodzából készítünk finomságokat. A bodza nagyon különleges utat tett meg máig, hiszen volt növények királynője, tündérek lakhelye, majd később rossz hírekelt, hiszen terjedni kezdett, hogy Júdás éppen egy bodzafára kötötte fel magát, és mondják, hogy még a füle is ott maradt, utalván ezzel a bodzafán gyakran megjelenő Júdás fülgombára, ami egyébként ehető és tényleg fülalakú, de azt is tartotta a bodzáról a néphagyomány, nem jó alatta elaludni, mert elvarázsolja az embert, mármint a bodzabokor, de emellett véd a gonosztól, illetve Európa nagy részén azt tartják, hogy véd a villámcsapástól is. Ettől azonban eltérő a helyzet nálunk, ugyanis a magyar hagyomány szerint oda csap a villám, ahol a bodza nő. Ezért elődeink nem igazán szerették a ház mellé ültetni. És van egy olyan babona is, hogyha valaki kivágja a bodzabokrot, akkor az szerencsétlenség éri. És ha már a bodza bűverejénél tartunk, hát ne feledjük el azt sem, hogy a Harry Potterben az a bizonyos varázspálca, ami a halál erekéi közé tartozik, bodza ágból készült. Nos, hogyha bodzából szeretnénk ételeket vagy italokat,

készíteni, hát olyan szerencsénk van, hogy egy évben kétszer is megtehetjük ezt, hiszen tavasszal nyár elején a virága, nyár végén, ősz elején pedig a bogyója az, amit felhasználhatunk. Úgyhogy ne használjuk el az összes virágot, várjunk a bogyók megjelenésére is. Azonban arra különösen ügyeljünk, hogy hol szedjük le, akár a virágot, akár a bogyót, mert bármilyen csábító és a városban utcaszélen illatozó bokor, abból ne fogyasszunk, hiszen a kipufogó gázok miatt többet ártunk vele, mint használunk. Inkább erdőben, a forgalomtól a lehető legtávolabbi ponton szedjünk bodzát. Kevesen tudják, de sajnos az sem mindegy, hogy melyik fajtát fogyasztjuk el, ugyanis hazánkban két faja is él ennek a növénynek, viszont az egyik enyhén mérgező hatású. A gyalogbodza vagy földi bodza bogyója hasmenést, de akár látási zavarokat is okozhat. A fekete bodza a jó. A két faj között egyébként látványos a különbség. Az ehetőnek lefelé csüngenek a virágai, alázatosan a föld felé hajol, míg a gyalogbodza felfelé ágaskodik, büszkén, kevélyen az égre mered. Hogyha megjegyezzük, hogy az alázatos a fogyasztható és a kevény nem, akkor simán különbséget tudunk tenni a kettő között. Azt fogyasszuk el, amelyik fejet hajt előttünk. Viszont a tilalom csak a bogyóra vonatkozik, a virága a gyalogbodzának is fogyasztható. A bodzát egyébként már az ókori orvosok is ismerték, például Hippokrátész is javasolt a gyógyításra. Régen a szegény ember patikájának hívták, székrekedésre, szemgyulladásra, vértisztításra, fájdalomcsillapításra, vízhajtásra, de köhögés esetén is ajánlották a fogyasztását, a bodzateját meghűlés esetén izzasztószerként és immunrendszeri serkentőként is ajánlott fogyasztani. Bogyós terméséből pedig lekvárt, vagyis csetét lehet főzni, ami savanykás ízű és orvosolja például az emésztési problémákat. A bodza leveléből pedig szintén lehet teját készíteni, ez a reumás fájdalmakra ajánlott, de lázcsillapításban is hasznát vehetjük. És hogy milyen finomságok készíthetők a bodzából, na hát ennek járunk ma utána, úgyhogy jegyzetfüzeteket előkészíteni, aztán irány a konyha.

0: Sunshine FM Asztrológia.
1: A kos szeretné, hogyha odahaza minden rendben menne, ehhez azonban elvárja, hogy csak kedvese alkalmazkodjon. Ez így nem fog menni, önnek is engednie kell. Amennyire biztos lábakon áll a bika az üzleti életben, annyira bizonytalan a párkapcsolatát illetően. Talán egy őszinte beszélgetés mindkettőjüknek jót tenne. A legjobb, ha ma az ikrek nem kapkod, hanem várakozó álláspontra helyezkedik. Higgyen jobban önmagában, és mindent bízzon az időre. A rák előnyös szerződést köthet, de csak akkor, hogyha képes az együttműködésre. Ebbe a fába ne vágja egyedül a fejszéjét. Ha az oroszlánban felmerül egy merész ötlet, ne vesse azt el azonnal. Egy próbát mindenképpen megér, akár még jól is alakulhatnak a dolgok. A szűz úgy érzi, mindent megadna most egy kis szabadságért, de erre most esélye sincs, rengeteg feladat várja a munkahelyén, amivel határidőre végeznie kell. A mérleg ma túlságosan érzékeny, mindent a szívére vesz, és minden kritikát támadásként él meg. Okosabban tenni, hogyha megnyílna, hiszen olyan problémák húzódhatnak a háttérben, amit egyedül nem fog tudni megoldani. A Skorpió kikapcsolódna, szórakozna, és semmi kedve munkával töltenie a napját, munka utánra nyugodtan szervezzen valamilyen különleges programot a barátaival. Természetes, hogy a nyilasnak vannak elvárásai és szeret irányítani, de hogyha néha mások akarata is érvényesül, hogyha időnként enged és háttérbe szorítja saját magát, meglátja, hogy a szerettei is hálásak lesznek. A bak legszívesebben hagyna mindent maga körül és elutazna valahová legalább egy rövid időre. Sajnos számos elintézendő teendője és a munkája miatt ezt most még nem engedheti meg magának. A vízöntő ma a legapróbb hibát is észreveszi, és ezzel a munkatársai idegeire megy. Pedig jobb lenne, hogyha inkább a béke megőrzésén ügyködne, és nem piszkálódna, úgy a munka is sokkal gördülékenyebben haladna. A halak figyeljen jobban a kedvese igényére, és törődjön többet vele, mert az utóbbi időben kissé elhanyagolta. Igaz, nem a dédelgetés és a szép szavak az erőssége, de figyelmességgel ugyanúgy kifejezheti érzelmeit.

0: Ez a Zamat, a Sunshine FM-en.
1: Ez a Sunshine FM, nálunk csak jó zene szól, és itt a Zamatban ma bodzából készítünk finomságokat. Ugye sokfelé már virágozni kezdett a bodza. A bodza virágzás egyébként május közepetáján kezdődik is, egészen június végéig elhúzódik. A bodza virágból pedig nagyon finom dolgokat tudunk készíteni. Például, és talán ezt ismerik a legtöbben, bodza szörpöt. Ez egy fantasztikusan, kellemesen frissítő, lenyűgöző ízű limonádé alapanyag lehet. 35-40 darab bodza virágra van hozzá szükségünk, valamint másfél liter vízre, 3 darab citromra és cukorszirupra. A cukorszirupot 1 liter vízből, 1 kiló kristálycukorból és 1 tejáskanálnyi étkezési citromsavból készítjük el. A bodza virágokat leszedegetjük a szár részről, majd beletesszük egy jó nagy tálba, hozzáadjuk a felkarikázott citromot és ráöntjük a másfél liter vizet, majd letakarjuk egy tiszta konyharuhával és legalább egy napig áztatjuk. Majd amikor lejár a 24 órás pihenőidő, akkor készítünk egy cukorszirupot, ehhez összeforraljuk a vizet és a cukrot, és ehhez öntjük hozzá az átszűrt bodzalevet. Forráspontig melegítjük, belekeverjük a citromsavat, és gyakorlatilag kész is vagyunk. Ebből a mennyiségből egyébként 2 liter szörp készül, úgyhogy így készítsük elő a szörpös üvegeket. Amikor felforra bodza szörpünk, már zárjuk is el alatta a lángot, és azonnal átöntjük a szörpös üvegekbe, és már csavarjuk is rájuk a kupakot, 5 percre fejtetőre állítjuk, majd egymás mellé rakjuk őket, jól bebugyoláljuk konyharuhába vagy törölközőbe is, így száraz dunstban hagyjuk őket kihűlni. Hogyha kihűltek, akkor pedig már mehetnek is akár a kamrapolcára, akár a hűtőbe, a forró nyári napokon pedig elő lehet venni, és szódával vagy tésztavézzel, jégkockával, egy-két mentalevéllel ízesítve már lehet is fogyasztani a bodzás limonádét. Váljék kedves egészségükre!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Körzetük a vadkelet. Tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
1: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
0: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből. Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Tűzd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM. Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
3: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Visszaállították több ukrán élelmiszer behozatali tilalmát. Vizsgálat indul a 45 milliárdos tankönyv szerződés ügyében. A Tisza kormány visszavonja Magyarország kilépési szándékát a Nemzetközi Büntető Bíróságból. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Visszaállította a kormány az Ukrajnából származó egyes mezőgazdasági termékek behozatali tilalmát. A pénteki magyar közlönyben megjelent rendelet többek között a marha, sertés, juh, kecske és baromfi húsra, a tojásra, a mézre, a zöldségekre, a búzára, rozsra, árpára, kukoricára, hajdinára, lisztre, napraforgó magra, étolajra és borra vonatkozik. A tilalom azokra a termékekre érvényes, amelyek Ukrajnából származnak. Azokra a szállítványokra, amelyek Magyarországon csak áthaladnak, nem vonatkozik a behozatali tilalom. De szigorú feltételek mellett közlekedhetnek. A szabályok megsértése esetén a fuvarozóra a termék áfa nélküli értékének akár 100%-ig terjedő bírságot is kiszabhatnak. Bóna Szabolcs agrárminiszter szerint a magyar gazdák és a hazai élelmiszerpiac védelme nemzeti érdek. Vizsgálatot rendelt el Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a könyvtár ellátó nonprofit Kft. 45 milliárd forintos nyomtai keret megállapodása ügyében. A kelló április végén kötött 4 éves szerződést a többségi tulajdonban álló Alföldi Nyomda Zrt-vel, amely így a következő években a tankönyvek nyomtatását és szállítását végezheti a keret összeg kimerüléséig. A miniszter szerint tisztázni kell, miért érkezett csak egy ajánlat, mi indokolta a gyorsított eljárást, hogyan épülhet az egy szállítóra hivatkozó konstrukció több alvállalkozóra, és milyen döntések alapozták meg a kötelezettségvállalást. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium bekérte a közbeszerzés, a döntéskészítés és a szerződés teljes dokumentációját. Lannert Judit közölte, ha jogi, pénzügyi vagy közbeszerzési problémát találnak meg, teszik a szükséges lépéseket. A Tisza kormány visszavonja Magyarország kilépési szándékát a Nemzetközi Büntető Bíróságból. A döntésről pénteken jelent meg határozat a magyar közlönyben. A kormány a szöveg szerint megerősíti Magyarország elkötelezettségét a nemzetközi jogrend, a multilaterális intézmények és a nemzetközi büntető igazságszolgáltatás támogatása mellett. Az Orbán kormány tavaly tavasszal kezdeményezte a kilépést, miután Budapestre érkezett a Nemzetközi Büntető Bíróság által körözött Benjamin Netanyahu izraeli miniszter, akit Magyarország nem tartóztatott le. A kilépési folyamat júniusban ért volna véget, de Magyar Péter korábban jelezte, hogy az úrkormány célja a tagság fenntartása. A kormányt most az országgyűlés elé viszi a korábbi kilépési döntés hatájában kívül helyezését is. Havasi Bertalan határozott a fellépést vár, Súlyog Tamás köztársasági elnöktől és hivatali visszaéléssel vádolja Magyar Pétert. Orbán Viktor korábbi sajtófőnöke leköszönő helyettes államtitkára a Magyar Nemzetnek arról beszélt, hogy szerinte jogszerűtlenül akarták eltávolítani hivatalából a Karmelitában történt szóváltás után. Havasi úgy fogalmazott, reméli, hogy a központi nyomozó főügyészség vizsgálata is igazolja majd az állítását. A felmentését ugyanakkor megkönnyebbülésként érte meg, de azt mondta, a vég kielégítéséért meg fog küzdeni, és erre biztatja a többi érintettet is. Havasi szerint Magyar Péterben erős bosszúvágy van. Azt is megerősítette, hogy megállapodott Orbán Viktorral, és ismét a volt miniszterelnök sajtófőnöke lesz.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Pünkös hétfőn is folytatódik a napos idő, az időnként megjelenő felhőkből csapadék nem várható, de azért egy-egy futó zápor sem kizárt. Az északi szelet sokfelé kísérik majd élénk, néhol erős lökések. Hajnalban 10-18 fok valószínű.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en kis Katával. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
4: Hi, I'm Miley Cyrus, and this is...

0: Zamot a Sunshine FM-en.
1: Ez a Sunshine FM, nálunk csak jó zene szól, és önök a Zamotot hallgatják, benne pedig a bodza a mai témánk. Ez abból a szempontból is érdekes növény, hogy rengeteg babona kapcsolódik hozzá. Képzeljük, Írországban például azt tartják, hogy a boszorkányok nem seprűn, hanem bodza ágon lovagolnak. A rossz szellemek pedig időről időre a bodza bokrok alatt gyűlnek össze éjszakánként, úgyhogy különösen a gonosz járó napokon nem tanácsos a bodza bokor közelébe menni. Erre azért nem árt odafigyelni. A bodzából nem csak szörpöt, limonádét, likört, lekvárt tudunk készíteni, de akár levest is főzhetünk vele. Én most egy mézes bodza leves receptet hoztam önöknek, de hogyha szeretik a tejlevest, akkor javaslom, próbálják ki egyszer úgy, hogy úgy készítik el, hogy 2 tenyérnyi virágot beletesznek ebbe a levesbe. Ugye 1 liter tejet elkezdünk melegíteni, édesítjük vaníliás cukorral, beletesszük a bodza virágot, hagyjuk, hogy felforjon, aztán levesszük a tűzről, hagyjuk kihűlni, leszűrjük, és már lehet is fogyasztani. No de, lássuk a mézes bodza levest, ez vajon hogyan készül? 6 deci vízre van hozzá szükségünk, illetve 5-10 darab tenyérnyi bodza virágernyőre. Ugye nagyon kevés a víz, és ehhez az 5-10 virág soknak is tűnhet, meg hát kérdés az, hogy akkor most 5-5 vagy 10-et használjunk, ez annak a függvénye, hogy mennyire szeretnék intenzívre a bodza ízt. Hogyha gyengén bodza ízű levest szeretnének, akkor elég az 5 virág, de hogyha erősítenének az ízhatáson, akkor nyugodtan 10 virágig el lehet menni. Emellett szükségünk van még 5-6 evőkanálnyi mézre, szerintem az akácméz a legtökéletesebb választás, és használunk még 1 deci bodzaszörpöt vagy bodzaszirupot, amit az imént már elkészítettünk, 2 deci tejszínt, 1 csomag vaníliás pudingport, és kell még 2 tojás sárgája, 1/2 citrom, 1 csipet só, mert só mindenbe kell, és hogyha szeretik, akkor egy maréknyi mazsora is mehet bele. A 6 deci vízben feltesszük a felkarikázott citromot és a megtisztított, megmosott bodzavirágokat főni. Felforraljuk, aztán elzárjuk alatt a lángot, és körülbelül 1 órát hagyjuk hűlni, de minél többet áll, annál jobban összeérnek az ízek. Közben a tojás sárgáját a pudingporral, a mézzel és a tejszínnel, valamint a bodzaszörppel csomómentesre keverjük, aztán leszűrjük a bodzalét, felmelegítjük, majd a pudingos keveréket beleöntjük, és kellő sűrűségűre főzzük. Adunk hozzá egy csipet sót, és hogyha szeretnének, akkor akár mazsolát is tehetnek bele. És hogyha mindezzel megvagyunk, akkor már el is készült a levesünk. Egy alapvetően édes, picit savanykás, nagyon illatos leves lesz a végeredmény, ami jól fog esni, akár langyosan, de hidegen még finomabb. Egészség!

0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Készítsétek a hallójárataitokat, mert május 27-én este 7-kor Schubert, Mozart és Beethoven veszi át az irányítást a Kodály teremben. A Szabolcsi Szimfonikus Zenekar olyan nagyszabású hangversenyt rittyent nekünk, ahol lesz minden. Könnyed olaszos dallamok, virtuóz szólók és Beethoven energikus 8. szimfóniája, ami annyira tele van élettel, hogy még a karmesteri pálca is táncra perdül tőle. Ha ti sem akartok lemaradni erről a klasszikus buliról, akkor a Kodály Zoltán általános iskolában a helyetek. Szeretnéd tudni, milyen az, amikor gangstazoli gázt ad? Vagy bejönnél egy profi mellé gumit füstöltetni a drift taxiba? Akkor május 29-e és 31-e között irány a Debrecen Drive. A nagy erdőn több mint 500 járgány, repkedő motorosok és brutális éjszakai sók várnak. A gyerekeknek ott a mini drive, neked meg a tuning parádé. Csak bírja a szemed a csillogást, a füled meg a dübörgést.
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.

0: A Zamat a Sunshine FM-en.
1: Csak jó zene ez a Sunshine FM, és benne már is folytatódik a Zamat. Ma bodzából készítünk finomságokat, és ha már a bodza a témánk, hát a hozzá kapcsolódó babonákról is mindenképpen beszélnünk kell. Ugye már korábban is említettem, hogy az ártó szellemek alatta gyűlhetnek össze, főleg a gonosz járó napokon, úgyhogy ilyenkor kerüljük el a bodzabokrot, viszont szerte Európában élt a szokás, hogy a beteg gyerekeket a bodzabokor alá kellett fektetni, mert elődeink azt gondolták, hogy a bodzában lakó tündérek, szellemek meggyógyítják a gyerekeket, úgyhogy a bodza gyógyereje még akár így is tud, vagy tudott érvényesülni. Mi pedig készítünk egy jó kis bodzafánkot. Ezt szerintem többen ismerik, én magam is nagyon kedvelem, és évente legalább egyszer elkészítem, már hogyha sikerül szép tiszta bodzavirághoz jutni. 20 dekányi lisztre van hozzá szükségünk, kell 5 deka cukor, 3 darab tojás, 1 deci tej, 1 csomag vaníliás cukor, de ebből akár 2-t is tehetünk bele, és kell még 1 csomag sütőpor, 1 csipet só, és természetesen bodzavirág, valamint a fánkok kisütéséhez bőséges olaj. Először is a tojásokat szétválasztjuk, a sárgáját összekeverjük a liszttel, cukorral, tejjel, vaníliás cukorral, sütőporral és egy csipet sóval. Majd kemény habbá verjük a tojások fehérjét, és ezt is óvatosan beleforgatjuk a masszába. A bodzavirágokat pedig miután megmostuk és egy picit lecsepegtettük, belemártjuk ebbe a masszába, aztán bő forró olajban aranyszínűre sütjük őket. Lehet akár egészben hagyni a virágokat és kis fürtökben beletenni a masszába és úgy kisütni, de azt is megtehetjük, hogy leszedegetjük a virágokat a szárról és belekeverjük a masszába, így egy evőkanál segítségével kanalazhatjuk bele a forró olajba, és így süthetjük meg őket. A kisült fánkok tetejét meghintjük porcukorral, és már lehet is őket fogyasztani. Ugye hagyományosan a fánkok mellé szoktunk lekvárt kínálni, hát emellé a bodzafánk mellé én nem ajánlom a lekvárt, mert az elnyomja a bodza ízét, ha csak nem bodza lekvárt. Azonban amit mindenképpen érdemes kipróbálni, és emellé a finomság mellé is nyugodtan kínálhatjuk, az a bodzával ízesített porcukor. Biztos, hogy önök is készítettek már fahéjas porcukrot, vagy vaníliás porcukrot, az ugye úgy készül, hogy fahérudat vagy vaníliarudat állítunk a porcukorba, és hagyjuk, hogy a cukor teljesen átvegye ezeket az aromákat. Nos, ugyanezt meg lehet tenni a bodzavirággal is. Beteszünk pár megtisztított bodzavirágot a porcukor közé, és néhány nap múlva már nagyon kellemes bodza aromájú porcukrunk lesz. Na hát, akár ezt is ki lehet próbálni a fánkocskák mellé. Egészségükre!
0: Amit itt megszeret.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszönj szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
0: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
0: Csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok! Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
2: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemel csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Több mint 63 ezer ügyet fejeztek be tavaly a debreceni törvényszéken. Diákok ötleteivel fejlesztenék Debrecen közösségi közlekedését. Így változik a közlekedés pünkös korvárosunkban. Földi Betti vagyok, íme a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Eredményes évet zárt 2025-ben a debreceni törvényszék és az illetékességi területén működő járás bíróságok. Az összbírói értekezleten elhangzott, tavaly összesen 63.034 peres és nem peres első és másodfokú ügy érkezett a bíróságokra, 810-en több mint egy évvel korábban. A befejezett ügyek száma több mint 63.000 volt, ami 2,4%-os növekedést jelent 2024-hez képest, és több mint ahány ügy érkezett. Ennek köszönhetően a folyamatban lévő ügyek száma 7501-re csökkent, csaknem 4%-kal. Az értekezleten szó esett a bírósági épületek fejlesztéseiről is. Befejeződött a Hajdúszoboszlói járásbíróság tetőszerkezetének szigetelése, megújult a törvényszék villámvédelmi rendszere is, elkezdődött a püspökladányi járásbíróság homlokzatának felújítása. Kétnapos ötletversenyen dolgoznak diákok Debrecen közösségi közlekedésének fejlesztésén. A Debreceni Egyetem Innovációs Központjában rendezett megmérettetése csaknem 160 fiatal jelentkezett összesen 54 csapatban. A résztvevők többek között az ipari parkok közlekedésének javítására, a buszmegállók használhatóbbá tételére, az utastájékoztatás fejlesztésére és új forgalomtechnikai megoldásokra tesznek javaslatokat. A diákok munkáját szakmai mentorok segítik, a fejlesztési ötletet pedig a DKV adatai is rendelkezésre állnak. A program egy Európai Uniós pályázat részeként valósul meg és illeszkedik Debrecen Smart City stratégiájához, amelynek egyik fontos pillére az intelligens közlekedés fejlesztése. A legjobb csapatokat pénzjutalommal, kampusz napi jeggyel, DKV élmény utazással és tudományos kurzuson való részvétellel díjazzák. Változik a parkolás és a közösségi közlekedés rendje a bünkösdi hosszú hétvégén Debrecenben. A DV Parking tájékoztatása szerint május 25-én pünkösd hétfőn a város felszíni parkolóiban díjmentes lesz a várakozás, a mélygarázsokban ugyanakkor ezen a napon is fizetni kell, és a Lomnic utcain 40-16-os zónakódú díjfizető övezetben ünnepnapokon is díjköteles a parkolás. A DV Parking ügyfélszolgálata pünkösd hétfőn zárva tart, kedden reggel 8-tól fogadja újra az ügyfeleket. A DKV járatai is ünnepi rend szerint közlekednek, a május 23-án szombati, május 24-én és 25-én pedig vasárnapi, ünnepnapi menetrend lesz érvényben. Az Osan vásárlói járatok május 24-én és 25-én nem közlekednek. A DVC 21 éves középpályás a Szűcs Tamás kapta a szezon felfedezetjének járó elismerést az MLS és az M4 Sport hagyományos rangadó díját adó gáláján. A debreceni játékos egész idénben meghatározó teljesítmény nyújtott a Lokiban, 31 bajnoki mérkőzésen lépett pályára, 3 gólt szerzett és 4 gólpasszt is kiosztott társainak. Jó formájára a válogatottnál is felfigyeltek, idén márciusban már a nemzeti csapatban is bemutatkozhatott. Az elismerés Marco Rossi szövetségi kapitány tehát neki, aki személyesen gratulált a fiatal futballistának. Szűcs Tamás 2024 nyarán érkezett Debrecenbe, de rövid idő alatt alapemberré vált, és a szurkolók egyik kedvence lett. A díj nem csak az eddigi teljesítményét ismeri el, hanem azt is jelzi, hogy komoly jövő állhat előtte a magyar futballban.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Városunkban is folytatódik a melegedés, az északi szél néhol élénk erős lehet, a maximumok 25 fok körül alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en kis Katával. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó.

Csak jó zene ez a Sunshine FM, és ma a gasztromagazinunkban, a Zamatban a bodza a téma. A bodza fáról ugye sokan tudják, hogy könnyen megmunkálható. Viszont az is igaz, hogy nem gyakran használják, és régen is csak speciális tárgyakat készítettek belőle. Ennek pedig az az oka, hogy az ágak belsejében puha, szivacsszerű bodzabél húzódik. Hogyha ezt eltávolítjuk, akkor egy üreges botot kapunk. Ami viszont remek, hogyha bodzasépot vagy bodzafuruját szeretnénk készíteni. Egyébként, ha már a furujánál tartunk, hát a germán legendákból ismert varázsfuruják, varázsfuvalák is mind kivétel nélkül bodzából készülnek. No de a zene, a hangszer, után térjünk vissza a konyhába, jöjjön a következő recept, ami egy nagyon finom édesség lesz, egy bodzás muffin, amihez mindössze 3 darab bodzavirágra van szükségünk. No meg 20 deka lisztre, 12 deka cukor, egy csomag vaníliás cukorra, egy csomag sütőporra, fél citrom levére és a citrom reszelt héjára, 2 darab tojásra, 1 deci olajra és 2 deci tejfölre. Hogyha egy picit szeretnék fokozni a bodza ízt, akkor nyugodtan tehetnek még bele ízesítésnek bodza szörpöt is. Ugye a muffinok elkészítése nagyon egyszerű dolog, 2 tárra meg muffin sütőformára van hozzá szükségünk. Az egyik tálban a száraz alapanyagokat, a másik tálba pedig a nedves alapanyagokat keverjük össze, majd a 2 tál tartalmát összevegyítjük, és már

kész is a tészt. Tehát ennél a receptnél az egyik tálba kerül a liszt, a cukor, a vaníliás cukor, a sütőpor és a bodzavirág, amit leszedegetünk a szárról. A másik tálba kerül a tojás, az olaj, a tejföl, a citromlé és a reszelt citromhéj. És hogyha akarunk beletenni, akkor a bodzaszörp is. Mind a két tál tartalmát külön-külön összekeverjük, aztán összevegyítjük a kettőt, és egy evőkanál segítségével a muffin sütő formába tett kis papírkapszlikba adagoljuk a tésztát, arra vigyázva, hogy csak 3/4-ig töltsük meg a kapszlikat, és már mehet is be a sütőbe. Nagyjából 18-20, maximum 25 perc kell, hogy teljesen megsüljenek a kis muffin darabkák. Tűpróbával érdemes ellenőrizni, hogy megsültek-e. Hogyha kész, akkor pedig már lehet is kivenni és tálalni az illatos bodzamuffint. Bízom benne, hogy kipróbálják.

0: Csak jó zene ez a Sunshine FM, és lassan a végéhez közelít a zamat, de van még egy desszert ötletem önöknek. Egyébként a mai alapanyagunk a bodza, de mielőtt elkészítenénk ezt az újabb édességet, hát elárulom önöknek, hogy képzeljék, a népi megfigyelések szerint a téli időjárást is meg tudjuk jósolni a bodza segítségével, ugyanis, hogyha még akkor is hoz virágot a bodza, amikor már kezdenek beérni a bogyók, akkor az azt jelzi, hogy hosszú és kemény lesz a téli időjárás. Úgyhogy majd augusztus végén, szeptember elején figyeljék a bodzabokrokat, hogyha a kis fekete bogyók mellett látunk még hófehér virágot, az bizony kemény telet ígér. No de, bodza virágzás és bodza érés idején ugye fantasztikusan finom dolgokat is tudunk készíteni, például pannakottát. Ugye ez az olasz eredetű édesség is egyre népszerűbb lesz, teljes, hűvös, nagyon könnyű, nem véletlen szerettünk bele, és hát ez természetesen bodzás változatban is elkészíthető. 4 deci tejszínre és 2 deci tejre lesz hozzá szükségünk, kell még 4 darab szép tenyérnyi fej bodzavirág, 2 csomag vaníliás cukor, 10 deka porcukor, illetve 1 zacskó étkezési zselatin, ami még kell. A bodzás pannakottához először is egy edénybe öntjük a tejszínt és a tejet, hozzáadjuk a porcukrot, a vaníliás cukrot, illetve a száráról lecsipkedett bodzavirágokat, majd feltesszük a tűzre és kevergetve forráspontig hevítjük. Ugye a tejszínt nem forraljuk soha, éppen amikor elkezd gyöngyözni, már zárjuk is el alatta a lángot. Lefedjük az edényt és hagyjuk legalább 1 órán át állni, hogy teljesen átvegye a teljes tejszín a bodza ízét. Ezután leszűrjük, egy kanállal kinyomkodjuk a bodzavirágból a tejszínes keveréket, majd visszatesszük a tűzre, mármint a teljes keveréket, nem a bodzavirágot, és megint forráspontig hevítjük, majd levesszük, és állandó kevergetés mellett beleszórjuk a zselatint. Kézi habverővel addig keverjük, amíg a zselatin teljesen fel nem oldódik. Aztán már csak annyi dolgunk van, hogy elővesszük a formákat, beleöntjük a masszát, betesszük a hűtőszekrénybe, egy éjszakát hagyjuk dermedni, és másnap tálaljuk. Tálaláskor emellé a finomság mellé kínálhatunk akár epret, de akár eperöntetet is készíthetünk mellé. Egyébként ez a bodzás pannakotta nem csak bodzavirágzás idején készíthető el, mert ha készítettünk bodzaszörpöt, akkor akár azzal is ízesíthetjük ezt a finomságot, és gyakorlatilag az év bármelyik szakában nyarat varázsolhatunk az asztalunkra. Jó szívvel ajánlom, próbálják ki!
1: Sunshine FM navigáció.
2: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
3: Jó utat, jó utazás, balesetmentes közlekedés, útépítési munkaterületek. Nagyon sokan kirándulnak, elutaznak hosszú hétvégé, és a szembesülnek olyan útszakasszal, ahol felújítási munkálatokat végeznek, és a kihelyezett közötti kresztáblák ilyenkor is érvényben vannak. Például 33-as számú főútvonal a Hajdú-Bihar vármegye területén több útépítési helyreállítási munkaterület is van, amik sebességkorlátozásra is vonatkoznak. És a 38-as főútvonalon Nyíregyháza-Tokaj között, azaz Virányos és Tisza nagyfalu között 3,5 kilométeres főútvonal szakaszon útfelmarás lassítja a közlekedést. Nagy figyelemmel legyenek, bármerre is autóznak, közlekednek, hisz ilyenkor jelentős forgalomnövekedéssel kell számolni a hosszú hétvégén ünnep ideje alatt. És nyilvánvalóan az M3-as autópályán is jelentős leterheltséggel kell számolni. Üdülővezetek, rengeteg helyre kirándultak és ott tartózkodnak. Kedvelt Borsodabovi Zemplén megye, illetve Hajdú-Bihar vármegye területén is több üdülővezetbe, illetve üdülő közelébe nagy a forgalom. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye területén kedvelt Vásárosra még kell ugorni a Tiszapart, és számos olyan szakasz, ahol a Tiszát megközelíthetik, nyilvánvalóan a behajtás korlátozva van, azt is vegyék figyelembe, és vegyék komolyan, ami a parkolásra vonatkozik. Köszönöm a figyelmüket, további jó utat, és balesetmentes szép hétvégét a viszonthallásra!
1: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: Ez a Zamat, a Sunshine FM-en.
1: Ez a Sunshine FM, nálunk csak jó zene szól, és hát lassan most már tényleg végére ér a Zamat. Egy recept azért van még a tarsolyomban, ugye? A bodzát használtuk ma, aminek nem csak a virága, de a bogyója is kiváló alapanyag. Készíthetünk belőle például nagyon finom lekvárt. Én azonban most egy pite receptet hoztam önöknek, amihez bodzabogyót fogunk használni. A tésztához 40 deka liszt, 20 deka vaj vagy margarin, egy tejáskanál só, 4 evőkanál cukor és fél deci víz kell. A lisztet egy tálban elkeverjük a cukorral és a sóval, belekockázzuk a vajat vagy a margarint, és elkezdjük összedolgozni a tésztát. Amikor a vaj nagy részét már szétnyomkodtuk, akkor öntjük hozzá vizet, azzal fog összeállni majd a tészta. Gombócot formázunk belőle, amit becsomagolunk, folpakba is beteszünk a hűtőbe, amíg el nem készítjük a tölteléket. Ehhez fél kilónyi bodzabogyó kell, 3 evőkanál citromlé, 2 evőkanál étkezési keményítő, 10 deka cukor, egy tojás sárgája és még 2 evőkanál barna cukor. A leszárazott, megtisztított bodzabogyót a cukorral és a citromlével összefőzzük egy fazékban, majd ebből a bodzás folyadékból kiveszünk pár evőkanálnyit, abban keverjük csomómentesre a keményítőt, majd visszaöntjük a lábasba és sűrűre főzzük a tölteléket és hagyjuk teljesen kihűlni. Közben a tésztát kiveszünk a hűtőből, 2 egyenlő részre osztjuk, az elsőt kinyújtjuk nagyjából olyan 2-3 mm vastagságúra, majd beleemeljük egy pite formába, és ebbe öntjük bele a kihűlt tölteléket. A másik tésztát is kinyújtjuk, dereje szaggatóval újnyi széles csíkokat vágunk belőle, és ebből készítünk rácsot a pite tetejére. A felül lévő tésztarészeket lekenjük a felvert tojássárgájával, megszórjuk barna cukorral, és már mehet is a sütőbe, 40-45 perc alatt készre sütjük. Hogyha kész, kivesztük, kihűtjük, majd szeleteljük, tálaljuk és megesszük jó étvánnyal. Egyébként, hogyha szeretnék extrázni ezt a desszertet, akkor kínáljanak mellé bodzafagyit. Jó étvágyat kívánok ehhez is, és köszönve megtisztelő figyelmüket, elbúcsúzom, Kiskata voltam, és maradok továbbra is tisztelettel. További kellemes rádiózást és pihentető hosszú hétvégét. Jövő héten találkozunk, viszont hallásra!

0: A Zamat című gasztromagazin és a finomfogások támogatója a Szimbád Bistró Nyíregyháza.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Érdekel a pénzügyek világa? Precízen dolgozol és szívesen tanulnál egy innovatív csapatban? Csatlakozz a Raiffeisen Bankhoz. Számítunk rá többek között hiteligénylések és dokumentumok ellenőrzésében, szerződések készítésében, online rendszerek használatában, valamint kapcsolattartási feladatokban. Érettségid van, magabiztosan használod az Excel-t, jól kommunikálsz és nyitott vagy a tanulásra. Jelentkezésed a Raiffeisen Karrier állásajánlatok menüponton keresztül várjuk. Raiffeisen Bank. Várd a jövőd velünk valóra.
1: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes?

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen. Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
2: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: epizódos kedvencek. És igazi újdonságok. Forma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Stabil állapotban vannak a tiszaújvárosi robbanás debreceni sérültjei. 10%-kal csökkent a bűncselekmények száma Debrecenben, nagy felületű útfelújítás kezdődik városunkban. Köszöntöm Önöket, ez itt már a Civis Krónika, a Sunshine FM helyi hír összefoglalója. 2026. május 24-e vasárnap van, a pontos idő 12 óra, én Földi Betti vagyok.
2: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
4: Jó utat, jó utazás, balesetmentes közlekedés, útépítési munkaterületek. Nagyon sokan kirándulnak, elutaznak hosszú hétvégé, és ha szembesülnek olyan útszakasszal, ahol felújítási munkálatokat végeznek, és a kihelyezett közötti kereszttáblák ilyenkor is érvényben vannak. Például 33-as számú főútvonal a Hajdú-Bihar vármegye területén több útépítési helyreállítási munkaterület is van, amik sebességkorlátozásra is vonatkoznak. És a 38-as főútvonalon Nyíregyháza-Tokaj között, azaz Virányos és Tiszanagyfalu között 3,5 kilométeres főútvonal szakaszon útfelmarás lassítja a közlekedést. Nagy figyelemmel legyenek, bármerre is autóznak, közlekednek, hisz ilyenkor jelentős forgalomnövekedéssel kell számolni a hosszú hétvégén ünnep ideje alatt. És nyilvánvalóan az M3-as autópályán is jelentős leterhetséggel kell számolni. Üdülő vezetek, rengeteg helyre kirándultak, és ott tartózkodnak. Balesetmentes szép hétvégét a viszonthallásra.
2: Közlekedési információk a Sunshine FM-en. Ez a Civis Krónika.
3: Stabil az állapot annak a 4 sérültnek, akiket a tiszaújvárosi ipari baleset után a Debreceni Egyetem Klinikai Központ égési centrumában kezelnek. Az intézmény tájékoztatása szerint mind a 4 beteg súlyos másodfokú égési sérüléseket szenvedett, egyikük lélegeztetésre szorul. A robbanás május 22-én reggel történt a MOL tiszaújvárosi üzemében, az Olefin 1 üzem újraindítása során. A balesetben egy ember életét vesztette, többen pedig súlyosan megsérültek. Összesen 9 sérültet szállítottak Debrecenbe és Miskolcra, lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség, a katasztrófavédelem mobil laborja pedig nem mért határérték feletti veszélyes anyagkoncentrációt. 10%-kal csökkent tavaly a rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények száma Debrecenben. A 2025-ös közbiztonsági beszámoló szerint 2599 bűncselekményt tartottak nyilván a városban, szemben az előző évi 2901-jel. Emberölés miatt, 2 rablás miatt 12 nyomozás indult, szándékos befejezett emberölés nem történt. A lopások száma 664-re, a lakás betöréseké 41-re csökkent, ugyanakkor a csalások továbbra is jelentős arányt képviselnek. 486 ilyen ügyet regisztráltak, ezek közül 377 az online térhez kötődött. A rendőrségi beszámoló szerint a bűn elkövetés egyre inkább áttevődik a kibertérbe, jellemzőek az adathalász üzenetek, hamis banki oldalak és telefonos csalások. A rendészeti állomány tavaly mintegy 124 000 órát töltött közterületen, 20%-kal többet, mint egy évvel korábban. A kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozás eredményessége 91,6%-os volt. Két debreceni önkormányzati ingatlan árverésére bocsátásáról is dönthet a városi közgyűlés a következő ülésen. Az egyik a Lőtér utca 1 szám alatt található volt laktanya épület, amely korábban a MÁV honvédségi építő századának laktanyájaként működött. Az ingatlan 1374 négyzetméteres területen fekszik, induló licit árát pedig 128.650.000 forintban határoznák meg. A közgyűlés elé kerül a Szávai Gyula utca 56 szám alatti ingatlan ügye is. Ez a terület 1594 négyzetméteres, és az előterjesztés szerint 81.465.000 forintos induló áron bocsáthatnák árverésre. A döntés még nem végleges, az értékesítésen a képviselők csütörtöki ülésükön határozhatnak. Nagy felületű útfelújítás kezdődik Debrecenben, a Harsona utcában. A munkálatok május 26-án indulnak, és az időjárástól függően várhatóan néhány hétig tartanak majd. A beruházás ideje alatt forgalomkorlátozásokra kell készülni az érintett szakaszon. Széles Diana alpolgármester közösségi oldalán azt írta, a Harsona utcában több vállalkozás is működik, amelyek jelentős kamionforgalmat bonyolítanak le, emiatt az útburkolat az elmúlt években erősen elhasználódott. Az önkormányzat a felújítás felújítással biztonságosabb közlekedési körülményeket szeretne teremteni az ott dolgozók, a vállalkozások és az arra közlekedők számára. A munkavégzés idején az autósokat arra kérik, hogy fokozott figyelemmel haladjanak, tartsák be az ideiglenes forgalmi jelzéseket, és számoljanak lassabb közlekedéssel az érintett utcakaszon. Június 9-én rendezik meg a Debrecen Economic Forum 2026 konferenciát a Hotel Divinusban. Az esemény a keleti országrész gazdasági jövőjére, Debrecen fejlődési pályájára és a régió előtt álló kihívásokra fókuszál. A konferencia célja, hogy a résztvevők átfogó képet kapjanak a magyar gazdaság helyzetéről, a finanszírozási lehetőségekről, az uniós forrásokkal kapcsolatos várakozásokról, valamint a vállalkozások növekedését érintő kérdésekről. Kiemelt téma lesz Debrecen gazdasági felemelkedése, az ipari parkok és a lakáspiac kapcsolata, valamint a munkaerőpiac feszültségei. A programban szó lesz az autóipari globális trendekről, az energiapiaci kilátásokról és a mesterséges intelligencia gazdasági hatásairól is. A konferenciát makrogazdasági elemzések és közgazdászok záró beszélgetése zárja. A rendezvény célja, hogy a gazdasági szereplők gyakorlati tudással és új üzleti kapcsolatokkal készülhessenek a következő időszakra. Több új debreceni utcanévről is dönthet a városi közgyűlés a csütörtöki ülésen. Az előterjesztés szerint a bellegelő kerti városrészben a Zádor utcából kiágazó Z alakú utcakasz a Friss utca nevet kaphatja, figyelembe véve a szomszédos Hűvös utca elnevezését. Júlia telepen a Gyalog utca folytatása szintén Gyalog utcaként szerepelhet majd. Pallagon a régi Sárkút tanya területén Sárkút utca lehet az új közterület neve, ezzel a hajdani városi majorság emlékét őriznék meg. Homokkertán a Gizella utca, Alsó Józsán pedig az Óiskola utca folytatása kapná meg ugyanazt az elnevezést. A Kisvegyesi utat és a Kunhalom utcát összekötő új szakaszt Cserépvető utcának nevezhetik el, a Nagy Sándor telep egykori tégla és cserépvetőire emlékezve.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Sunshine Sport Arena.
3: Vereséggel zárt a szezonbeli utolsó idegenbeli bajnokiát a Deac férfi kézilabda csapata. A debreceni egyetem együttese az FTC U21 otthonában az Elek Gyula arénában lépett pályára, de ezúttal nem tudott pontot szerezni. A debreceniek januárban hazai pályán még legyőzték a zöldfehéreket, idegenben azonban nem sikerült megismételniük ezt a teljesítményt. A mérkőzés a második félidő elején dölt el igazán, amikor a Deac már 9 gólos hátrányba került. Mandi Norvég csapat Ata ugyan próbált kapaszkodni, de a jelentős különbséget a lefújásig nem tudta eltüntetni. A vereség ellenére a debreceni együttes számára még maradt feladat a bajnoki idény hajrájában. Pályafutása utolsó mérkőzésén 2 gólt szerzett Planéta Simonetta, a DVSC korábbi kézilabdázója. Csapata 29-26-ra kikapott a KGHM Záglevi Lubin otthonában a lengyel női kézilabda bajnokság felsőházi rájátszásának utolsó fordulójában. A Lubin ezzel megvédte bajnoki címét, az MKS pedig ezüstérmesként zárt. Planéta Simonetta már korábban bejelentette, hogy az idén végén visszavonul. A jobb átlövő a magyar válogatottban 70 mérkőzésen 91 gólt szerzett, 2 világbajnokságon és 3 Európa bajnokságon szerepelt. Klubszinten megfordult többek között Győrben, Veszprémben, Németországban, Finnországban és Debrecenben is. Pályafutása során 2-szeres BL ezüstérmes, 4-szeres magyar bajnok és 5-szeres magyar kupa győztes lett. Sorozatban 4. vereséget szenvedt el a DVSM Master Gudé az EON férfi vízilabda OB1 alsóházi rájátszásában. A debreceniek a 12. forduló egyik fontos mérkőzésen 11-7-re kaptak ki az UVS-e vendégeként. A DVS-e 2 alapemberét, Macsi Martint és Kis Ferencet is nélkülözte, ennek ellenére küzdelmes mérkőzés játszott, de támadásban sok helyzet kimaradt. Az első negyedet 2-0-ra nyerte az Újpest, a félidőben pedig 5-3-ra vezetett. A harmadik játékrész után már 8-4 volt az állás, innen pedig a debreceniek nem tudtak visszakapaszkodni. A vereséggel továbbra sem biztos a DVS-e bennmaradása, bár az UVS-e pontszámában csak beérte az egymás elleni eredmények alapján, nem előzte meg a debreceni csapatot. A DVS-e legközelebb pénteken a KSI ellen játszik hazai pályán. Kedden csak nem zavartalan napsütésben lehet részünk, 28-33 fok közötti maximumokra számíthatunk.
1: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Ez a Civis Aktuál, a 93.5 Sunshine FM szolgáltató magazinja. Ez a Civis Aktuál, a 93.5 Sunshine FM szolgáltató magazinja. Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja. Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM.

0: Ez a Civis Aktuál.
1: Ez a 93-at a Sunshine FM, benne pedig továbbra is a Civis Aktuál, és elbírálták az önkormányzati tűzoltóságok pályázatát. Normi most itt van velem a stúdióban, és ebből szemezget nekünk egy kicsit. Szia!
2: Szia Roli, köszöntöm a hallgatókat. Így van, az önkormányzati tűzoltóságok részére kiírt pályázatra mind a 60 tűzoltóság igény nyújtott be, összesen egyébként 262 millió forint értékben. A támogatás segítségével különféle tűzoltótechnikai eszközöket, illetve védőfelszerelésekhez és egyéb szakfelszerelésekhez is juthatnak hozzá, valamint akár gépjárműveket és tűzoltó technikai eszközöket újíthatnak fel, vagy javíthatnak meg. A bíráló bizottság munkájában a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság munkatársai mellett a Magyar Tűzoltó Szövetség által delegált tagok is részt vettek. A bizottság tagjai egyébként a pályázati keretösszeg felosztásának alapelveivel egyhangúan egyetértettek. A támogatásra vonatkozó javaslatot az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság jóváhagyta, amelynek értelmében a 60 kormányzati tűzoltóság összesen 258 millió forint támogatásban részesül. A fennmaradó keretösszeg a természetbeni támogatásként megkapható EDR rádiók esetleges árváltozásához biztosít fedezetet. A pályázók egyébként a megítélt támogatások terhére 174 millió forint értékben maguk szerezhetnek be tűzoltó védőtechnikai és egyéb eszközöket. 28 önkormányzati tűzoltóság a gépjárművének, illetve technikai eszközeinek felújítására, illetve javítására fordíthat összesen 47 millió forintot. 15 tűzoltóság szertárépítésre vagy felújításra nyert el 34 millió forintot. Egy pályázó természetbeni támogatásként 1,8 millió forint értékben EDR rádiót kap.
1: Eddig ez szuperül hangzik, mi történt a héten a Vármegyében?
2: Május 21-én, azaz csütörtökön egyébként műszaki mentés miatt riasztották a tűzoltókat. Két autó ütközött össze Sápon, a főutcában. A püspökladányi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik átvizsgálták a gépjárművet és áramtalanították azokat. A balesetben egyébként senki sem sérült meg, illetve faák hasadt le Debrecenben, a Honvéd temető utcában. A közlekedést veszélyeztette, ezért a debreceni hivatásos tűzoltók motoros láncfűrés segítségével távolították el ezt az ágat. Szalagkorlátnak ütközött ugyanis egy autó Debrecen közelében, a 471-es számú úton. A debreceni hivatásos tűzoltók az áramtalanítást végezték el, a balesetben senki sem sérült meg. Szabadtéri tűz is volt Debrecenben, a Kisvegyesi úton, 20 négyzetméteren égett a száraz avar, melyet a debreceni hivatásos tűzoltók egy vízsugárral oltottak el. Egy autó lehajtott az útról, és a tetejére borult, a kerékpár úton állt meg, amúgy ez nagyon durva volt, ez ugye Hajdudorog kürterületén történt. A hajdunánási hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, személyi sérülés viszont szerencsére nem történt. Kigyulladt egy autó motortere Debrecenben, a Dorottya utca és a Bartók Béla út kereszteződésében, a debreceni hivatásos tűzoltók egy vízsugárral avatkoztak be. A Barakonyi utca végében egy telephelyen hegesztés közben csaptak fel a lángok a személyautóban, a debreceni hivatásos tűzoltókat riasztották, aki kiérkezésre az autó teljes terjedelmében már égett, az egységek vízsugárral oltották el a lángokat.

0: FM navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620-316-3000.
2: 93-et a Sunshine FM Debrecen. Ez továbbra is a Civis Aktuális, a stúdióban már Bordás Béla közlekedési szakértő, és a következő percekben összefoglalja a hétvége legfontosabb tudnivalóit. Szia Béla!
3: Jó utat, jó utazás, balesetmentes közlekedés, útépítési munkaterületek. Nagyon sokan kirándulnak, elutaznak hosszú hétvégén, és ha szembesülnek olyan útszakasszal, ahol felújítási munkálatokat végeznek, és a kihelyezett közötti kresztáblák ilyenkor is érvényben vannak. Például 33-as számú főútvonal a Hajdú-Bihar vármegye területén több útépítési helyreállítási munkaterület is van, amik sebességkorlátozásra is vonatkoznak. És a 38-as főútvonalon Nyíregyháza-Tokaj között, azaz Virányos és Tisza Nagyfalu között 3,5 kilométeres főútvonal szakaszon útfelmarás lassítja a közlekedést. Nagy figyelemmel legyenek, bármerre is autóznak, közlekednek, hisz ilyenkor jelentős forgalomnövekedéssel kell számolni a hosszú hétvégén ünnep ideje alatt. És nyilvánvalóan az M3-as autópályán is jelentős leterheltséggel kell számolni. Üdülővezetek, rengeteg helyre kirándultak és ott tartózkodnak. Kedvelt Borsodabovi Zemplén megye, illetve Hajdú-Bihar vármegye területén is több üdülővezetbe, illetve üdülő közelébe nagy a forgalom. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye területén kedvelt vásárosra még kell ugorni a Tiszapart, és számos olyan szakasz, ahol a Tiszát megközelíthetik. Nyilvánvalóan a behajtás korlátozva van, azt is vegyék figyelembe, és vegyék komolyan, ami a parkolásra vonatkozik. Köszönöm a figyelmüket, további jó utat, és balesetmentes szép hétvégét a viszonthallásra.
2: Nagyon köszönjük, várjuk a friss útinformációkat is a folytatásban 0620-316-3000. Nagyon fontos, hogy a 33-ason, a 99-es kilométernél Debrecen közelében csatornázási munkákat végeznek, a félútpályát lezárták, irányonként pedig csak egy-egy sáv járható.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: Ez a Civis Aktuál.
1: 93 a Sunshine FM Debrecen. Ez továbbra is a Civis Aktuál, és a stúdióban már Bordás Béla közlekedési szakértő, és a következő percekben összefoglalja a hétvége legfontosabb tudnivalóit. Szia Béla!
2: Jó utat, jó utazás, balesetmentes közlekedés, útépítési munkaterületek. Nagyon sokan kirándulnak, elutaznak hosszú hétvégé, és ha szembesülnek olyan útszakasszal, ahol felújítási munkálatokat végeznek, és a kihelyezett közötti kereszttáblák ilyenkor is érvényben vannak. Például 33-as számú főútvonal a Hajdú-Bihar vármegye területén több útépítési helyreállítási munkaterület is van, amik sebességkorlátozásra is vonatkoznak. És a 38-as főútvonalon Nyíregyháza-Tokaj között, azaz Virányos és Tiszanagyfalu között 3,5 kilométeres főútvonal szakaszon útfelmarás lassítja a közlekedést. Nagy figyelemmel legyenek, bármerre is autóznak, közlekednek, hisz ilyenkor jelentős forgalomnövekedéssel kell számolni a hosszú hétvégén ünnep ideje alatt. És nyilvánvalóan az M3-as autópályán is jelentős leterhetséggel kell számolni. Üdülővezetek, rengeteg helyre kirándultak és ott tartózkodnak. Kedvelt Borsod-Abaúj Zemplén megye, illetve Hajdú-Bihar vármegye területén is több üdülővezetbe, illetve üdülő közelébe nagy a forgalom. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye területén kedvelt Vásárosnamény, Gelgyugornya, Tiszapart és számos olyan szakasz, ahol a Tiszát megközelíthetik. Nyilvánvalóan a behajtás korlátozva van, azt is vegyék figyelembe és vegyék komolyan, ami a parkolásra vonatkozik. Köszönöm a figyelmüket, további jó utat és balesetmentes szép hétvégét a viszonthallásra.
1: Nagyon köszönjük, várjuk a friss útinformációkat és a folytatásban 0620 316 3000. Nagyon fontos, hogy a 33-ason, a 99-es kilométernél Debrecen közelében csatornázási munkákat végeznek. A félútpályát lezárták, irányonként pedig csak egy-egyesen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Tölts le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
4: Építkezel vagy felújítasz? Kölcsönözhető gépekre, tanácsadásra, magas minőségre és széles termékkínálatra van szükséged? Válaszd a Gulyás Tüzépet, ahol minden egy helyen elérhető. Debrecen, Vámospércsi út 37.
0: Csak jó zene megszakítás nélkül. Ez a Sunshine FM. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok! Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Nyíregyháza legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 99.4 Sunshine FM. Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Fenntarthatósági tanúsítvány kapott a Kattl debreceni gyára. 17 bemutatóval készül a Csokonai Nemzeti Színház. Az előző ciklusban felfüggesztett vagy leállított állami beruházásokat is átvilágítja a kormány. Földi Betti vagyok, így már részletek.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Az akkumulátorgyára közül a világon elsőként szerezte meg a német fenntartható fejlődési tanúsítványát a Kattl debreceni üzeme. A minősítés szerint a vállalat kiemelkedő teljesítmény nyújt a társadalmi felelősségvállalás a környezetmenedzsment és a munkavédelem területén. A kezdeményezést a Német Autóipari Szövetség indította el 2021-ben vezetőiparág szereplők, köztük az Audi, a Volkswagen, a Mercedes-Benz és a BMW részvételével. Célja, hogy egységes értékelési rendszert adjon az autóipari ellátási lánc szereplőinek. Az áprilisi audition a Kattl debreceni gyárra 100-ból 86 pontot ért el, súlyos vagy kritikus hiányosság nélkül. 17 bemutatóval és 15 műsoron maradó előadással készül a 2026-27-es évadra a debreceni Csokonai Nemzeti Színház. A következő évadot már teljes egészében Vadász Dániel igazgató és Bocskos Salló Lóránt igazgató helyettes állította össze. A repertoárban prózai, zenés és táncszínházi előadások is helyet kapnak, miközben több stratégiai együttműködés is kirajzolódik kolozsvári, miskolci, nagyváradi és szegedi színházakkal. A premierek között szerepel a West Side Story, a harmadik Richard, a Traviata, az Anyagina, Kurázsi, Mama és gyermekei, a Holt költők társasága, a Vígőzvegy, valamint a Kisherceg című meseopera is. Régi adóságot törleszt a színház azzal, hogy színpadra állítja Térei János Jeremiás, avagy Isten hidege című drámáját, amelyet Kukovec Ákos rendez. A társulat több sikeres előadást is műsoron tart, köztük a Hegedűs, a Háztetőn, a Dzsungelkönyv, a Portugál és a Tóték című produkciókat. Az előző ciklusban felfüggesztett vagy leállított állami beruházásokat is átvilágítja a kormány. A vizsgálat célja, hogy kiderüljön, mely fejlesztéseket állították le, milyen indokok alapján születtek ezek a döntések, és kik lettek a beruházások elmaradásának kárvallottjai. A kormány szerint az embereknek joguk van tudni, hogy milyen szempontok szerint függesztettek fel vagy töröltek korábban állami projekteket. Az átvilágítást a Közlekedés és Beruházási Minisztérium végzi majd el. A vizsgálat várhatóan érinti azokat a fejlesztéseket is, amelyek már előkészítés alatt álltak, de később forráshiányra vagy más indokokra hivatkozva leálltak. A kabinet szerint az eredmények alapján lehet dönteni arról, mely beruházások folytathatók, melyeket kell újra tervezni, és hol szükséges felelősségi kérdéseket tisztázni. Közműépítési munkák miatt május 20-án szerdán üzem kezdettől teljes szélességében lezárják a szepesi bekötő utat Debrecenben. A munkák befejezéséig a 39-es autóbuszok mindkét végállomás irányában terelő útvonalon közlekednek. A járatok a nagyállomástól a Homokkerti felüljáró, a Mikepécsi út, a 47-es főút, a 481-es főút és a Sárga dűlő érintésével jutnak el a Sárga dűlő 23 számmal kialakított ideiglenes végállomásáig. A terelés miatt több megszokott megállót nem érintenek a buszok, köztük a MÁV rendelő, a Szoboszlói úti általános iskola, a Szoboszlói út, a Szováti elágazás és több sárga dűlő megállóhely is kimarad. 23. alkalommal rendezik meg a debreceni belgyógyászati napokat a Debreceni Egyetemen. A hétfőn kezdődött 4 napos szakmai fórumon több mint 200 szakember vesz részt. A továbbképzés célja, hogy az orvosok megismerjék az elmúlt időszak legfontosabb belgyógyászati eredményeit, valamint az új diagnosztikai és terápiás lehetőségeket.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Növekszik a pollen terhelés a melegedés hatására, mindemellett továbbra is anticiklon alakítja időjárásunkat, fronthatást nem várható, a maximumok jól alakulnak, 27-32 fok közötti értékeket mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Ez a Cív is aktuál, a 93.5 Sunshine FM szolgáltató magazinja.
4: 3, 2, 1. Egy múlt már 4 perccel, Bettinek köszönjük szépen a legfrissebbeket. Ez továbbra is a Cív is aktuál, a 93.5 a Sunshine FM szolgáltató magazinja. Ebben az órában is hozom a kiváló zenéket, valamint a rengeteg helyi érdekességet. Érdemes velem rádiózni.
2: indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Ez a Civis Aktuál.
1: Ez a 93.5 Sunshine FM Debrecen, benne pedig még mindig a Civis Aktuál, és idén tavasz elején a leggyakoribb allergiás, valamint immunológiai betegségek korszerű terápiás és diagnosztikai lehetőségeit, valamint a legújabb hazai, valamint nemzetközi irányelveit jutották meg az idején regionális bőrgyógyászati és allergológiai fórum résztvevői. A kétnapos szakmai napot 21. alkalommal rendezték meg a Debreceni Egyetem Klinikai Központ bőrgyógyászati klinikáján. Pont ehhez kapcsolódóan a nyári bőrápolásról beszélgettek korábban a Keltetőben Balogh Béláék.
2: És erős UV-sugárzás is. Na de hát, hogy a bőrünkre akár a napfény, és természetesen a nyári levegő, meg hogy a nyáron aktív bogarak, illetve rovarok mennyire veszélyesek, szóval erről kérdezzük mai vendégünket, dr. Szondi Györgyi bőrgyógyász, szakorvos, kozmetológus, nemi gyógyász főorvos. Jó reggelt, szia!
3: Jó reggelt kívánok én is mindenkinek.
2: Na, marám, ha már nemi gyógyász főorvos, akkor most mondd el, mi a baj.
3: Jó, de csak utánad.
2: Na jó, természetesen nem erről beszélünk, mert ez is megérne egy podcast témát, én azt gondolom, de hát erről majd egyszer később, ha leegyeztettük, viszont a nyár beköszöntével azért fontos a fényvédelem. Most már állítólag, és a múltkor olvastam erről egy cikket, hogy a dél-koreai, vagy a koreai nők, hogy mennyire védik magukat, tehát télen-nyáron olyan fényvédő krémet használnak, és ettől is egy kicsit olyan fehérebb, és mindig olyan baba szintű a bőrük, mert hogy folyamatos védekezésben van. Tényleg ennyire fontos ez, minden évben visszatérünk rá, de valahol engem olyankor lesokkolsz, meg szerintem így a hallgatóinkat is, aztán utána úgy ez úgy csillapszik, és látszik, hogy hanyagabbak vagyunk.
3: Mindenképpen nagyon-nagyon fontos, azért más-más csoportokba, országokba, területeken más-mások a szokások. Tehát itt is

0: Az volt, hogy az urinők azoknak ilyen nagyon hamvas volt a bőre, a parasztasszony, aki meg kint volt a mezőn, annak meg ilyen aszolt, ráncos volt a bőre, és ez is egy ilyen státuszt mutatott, hogy milyen a bőrünk, csak Coco Chanel elment a valamelyik jachtra, ott lebarnult, és utána mindenki őt követte, és akkor elkezdődött ez a jaj, a barna bőr, milyen szép divatja. De Távol-Keleten pedig a hófehér bőr az, ami a menő, ő azt akarják elérni, és tényleg amúgy is nagyon-nagyon jó a dél-koreai kozmetikai ipar, de tényleg a Távol-Keleten a hófehér bőrre esküsznek, nem véletlenül, mert a bőr öregedési folyamatát csak úgy lehet valamennyire késleltetni, hogyha nagyon-nagyon szigorúan védjük magunkat az UV sugárzástól.
1: Az UV sugárzás, és ha már ott vagyunk, milyen károkat tud okozni?
0: Hát rövid távon nagyon jó, mert lebarnul szépen a bőrünk, de hosszú távon ez a kötőszöveti rostokat tönkrevágja, tehát akkor lesz ráncos a bőrünk. Változik az, hogy a pigment hogy oszlik el, valahol több lesz, valahol kevés, és ez állandó jellegű lesz, úgyhogy ilyen foltos lesz a bőrünk, és közben pedig rossz indulatú bőrrákeltő hatása is van, tehát a DNS állományt is fogja károsítani, ilyen oxidatív folyamatokat indít el, tehát a laphámkarcinóma, a bazalióma és a melanoma kialakulásaért is a felelős.
1: Na azért ezeket mondjuk el, hogy hogy néznek ki a bőrön, tehát hogyha meg akarjuk ismerni.
0: Hát azt szoktuk mondani egy szó, vagy egy mondatban, hogy ha valami olyan nagyon furcsa, ha kakukktojás,
1: vagy
0: és akkor van ilyen ABCD szabály, hogyha aszimmetrikus, ha a határa elmosott, ha a színe nem homogén, hanem ilyen hol sötétebb, hol világosabb, ha az átmérője túl nagy, vagy olyan más, mint az összes többi, vagy ami a legfontosabb, a változás. Tehát, hogy eddig ilyen volt, de most elkezdett változni, mert sötétebb lett, világosabb lett, az mindig gyanús, azt mindig meg kell mutatni, de ha valaki csak rendszeresen átnézi a bőrét, és azt mondja, hogy ez eddig nem volt ott, vagy ez furcsa, más, mint az összes többi, akkor már mindenképpen érdemes felkeresni egy bőrgyógyászakorvost.
1: Hogyha például, hogy most lehet, hogy butaságot fog kérdezni, vagy megdöbbentőd, meg az orvosok ilyenkor mindig tiltakoznak, de hogy mi van olyankor, hogy itt van a mesterséges intelligencia, amit azért egyre gyakrabban kérdezünk, de laikusok, mert hogy át elmenni az orvoshoz, meg menni, megmutatni, ilyenek, és hogyha azzal befotózza ugyanezt a bőrelváltozást, akkor jó dolgot tud mondani, vagy félrevezetőt is mondhat mondjuk a mesterséges intelligencia?
0: Hát mindenképpen nagyon jó a mesterséges intelligencia, tehát semmiképpen nem mondjuk azt, hogy távozz tőlem, de nem szabad kétségbe esni. Tehát vannak önvezető autók, de szerintem senki nem ül be úgy egy Teslába, hogy na, akkor vigyél el A-ból B-be, azért nekem attól még vezetni tudni kell, kell tudnom irányítani a dolgokat. Tehát a mesterséges intelligenciáját is a helyén kezelve, egy ilyen tájékoztató jelleggel, nem hülyeség megnézni, csak ne úgy kezdje már az orvosnál, hogy eddig a Google volt, most meg a mesterséges intelligencia, hogy de én azt olvastam, hogy, és attól ő nem tágul el, meg kétségbe esik, meg irányítja. Tehát egy ilyen iránymutatást adhat, segítség, hogy de mindenképpen én azt szoktam mondani, hogy hát tanultam egy pár évig ahhoz, hogy én tehát, hogy
1: a mesterséges intelligencia... Megtapasztaltál is, gondolom.
0: Meg a másik a tapasztalat.
1: Ő pedig esetleg nem tudja ezt leszűrni.
0: És nagyon-nagyon sokan kétségbe esnek, hogy azt mondta a mesterséges intelligencia, hogy. De hát természetesen elolvas valaki 5-10 lehetőséget, biztos, hogy a legrosszabbat fogja észrevenni, és akkor azzal jön, én rákos vagyok. És, de mondom, ott előtte még volt, vagy 8 lehetőség, azt nem is észre se vette.
2: Egyébként, ha már a fényvédelemnél tartottunk, akkor ugye férfiak és nők egyaránt fontos, hogy használjanak fényvédőt, de mit jelent pontosan az SPF szám, vagy milyen faktor szám ajánlott a mindennapokra?
0: Az SPF az UVB elleni védelmet mutatja, és természetesen minden magasabb a faktorszám, annál jobban véd, ezt, hogy a fényvédővel...
1: Meg kellene ezek az 50, meg mit tudom, ilyen magas faktorszám?
0: Hát ha már csinálunk valamit, akkor már csináljunk rendesen.
1: Ja, hát akkor miért van 20-as meg 30-as?
0: Azt nem tudjuk, ja. De hogyha megnézzük azokat a márkákat, amelyeket mondjuk a patikába adnak, és azért az több kutatás van mögötte, meg azért jobb elfogadott a márkák, akkor ott már csak 50-es van, 50 pluszos, vagy 100-as, most már van 100-as fényvédőfaktor
1: is. Jézus Isten!
0: Azt szoktak, tehát azt kell figyelembe venni, hogyha én rákenek magamra egy fényvédőt, akkor megfelelő mennyiséget is kellene rakni. Nagyon, tehát 7 kiskanálnyit kéne rákenni egy egész testre. Az rengeteg. És azt 2-3 óránként meg kellene ismételni.
1: 7 kiskanálnyit.
0: Igen. Az rengeteg, annyit senki nem tesz rá. Tehát az, hogy az 50 pluszos védelmet elérjem, akkor sokat kell és gyakran kell kennem. És ezért úgy körülbelül úgy kell számolni, hogy a felét el tudom érni. Na most egy 20-as faktorszámmal mennyit érek el? Vagy szokták mondani, hogy van az arckrémembe fényvédő, egy 15 faktor. Azt még azért, azt reggel bekeni, az 2-3 óra alatt lebomlik, és utána már semmilyen fényvédelem nincsen. Tehát
1: ezt napközben folyamatosan kell, főleg, hogyha kint vagyunk, vagy ha irodában dolgozunk, akkor nem, csak hát, mielőtt kimegyünk a szabad levegőre.
0: Ugye nagyon sokan a napi rutinnak a részét mondják, hogy akkor fényvédelem, és akkor reggel felkelnek, bekenik magukat fényvédőbe, beülnek 7 órakor az irodába, az mire haza, elindulnának haza, az tökéletesen lebomlik. És akkor utána megy a posta előtt, beszélget a szomszédasszonnyal, a gyereket várja az óvodánál, meg még a másik szülőtársa beszélget.
1: Megyek haza, még... lecsapom a kabrión a tetőt.
0: Megyek haza, lecsapom.
1: És vége. És igen, tényleg így van.
0: És akkor még kiszaladok a kertbe, mert még ott nem tudom, lenyírom a füvet, vagy teljesen mindegy. Tehát kint töltök negyed
1: óránál. De akkor már ugyanolyan védtelenek vagyunk.
0: Negyed óránál többet kint tartózkodom a napon, vagy csak takarítok, és néha kirázom a rongyot, bemegyek, jaj, itt van a elszáradt 2 muskátli az erkélyen, akkor azt lecsipkedem, jaj, de akkor olyan szépen csicseregnek a madarak, hallgatom egy kicsit, és észre se veszi az ember, mennyi időt kint tölt a szabad levegőn, de addigra már a reggeli fényvédő az már régen nincsen meg. Tehát, hogy amikor indulunk haza, és tudom, hogy kint tölthetek több időt a szabad levegőn, és hát senki nem pincében él,
1: meg
0: akkor
1: az erős
0: érdemes
1: napsugárzásban. Jó, erre. Hát gyorsan menjünk a csípésekre is, mert hogy melyek a leggyakoribb rovarcsípések, amelyek bajt tudnak okozni? Vagy például a kullancs, beszéljünk a kullancs csípésről.
0: Hát a méhecske, a darázs és a kullancs az a három, ami nagy problémát szokott okozni, de amúgy egy sima szúnyogcsípéssel is lehet olyan probléma, hogyha valakinek erősebb a reakció, jobban viszket neki, elvakarja, felülfertőződik, és kialakul egy bakteriális fertőzés, az is ugyanolyan probléma lehet, tehát kvázi bármilyen csípés okozhat problémát. A kullancs ugye benne lehet a gyomrába a baktérium is, meg vírus is, amit hogyha megcsíp a kullancs, vagy benne van a kullancs, akkor bele is kerülhet az én szervezetembe.
1: Ha sikerül eltávolítani, igen, akkor azért utána ajánlott, hogy csináljunk mondjuk egy vérvételt, egy vérvizsgálatot.
0: Tehát minél hamarabb ki kell venni, tehát ez nagyon alap, nem fújjuk semmivel, nem teszünk rá semmit, nincsen semmi
1: hókusz, nincs ecet, nincs tejföl, nincs ilyen.
0: Nincsen semmi, nem körözünk, igen, a gyufa szállal, semmi nem
1: ilyen
0: csinálunk.
1: Is van,
0: igen. Hanem fogjuk, és egy határozott mozdulattal kivesszük. Ami benne szokott maradni, idézőjelbe, az olyan, mint egy dugóhúzó a szúró szelszáma, az egy pici fekete pontként látható, de azután, mint idegen test, és az kilöködik, tehát amiatt nem kell aggódni. Az a lényeg, hogy minél hamarabb kivegyük, akkor annál kevesebb az esélye, hogy megfertőz minket. És utána egy-két napig még látható ott egy piros pont, de utána elmúlik, és ha néhány nap múlva, vagy néhány hét múlva kezdődik ott egy vörös folt, ami folyamatosan növekszik, akkor kell orvoshoz menni. Amúgy rutinszerűen se antibiotikumot nem szoktunk javasolni, meg vérvételt sem, ha nincsen klinikai tünet, akkor azért nem kell szaladni, mert soha nem laboreredmény gyógyítunk, hanem mindig ember gyógyítunk.
1: Na, ez nagyon jó. Viszont még a mély és a darázs csípés. Nekem például a fiam az rendkívül fél ettől, mert ő allergiás is erre valamilyen szinten, nem egy nagyon durván, tehát hogy azonnal szúrni kell, de hogy allergiás
0: hát
1: is.
0: Az, hogy megcsípi a darázs, és nagyon nagy helyi reakció van, az még csak helyi reakció, aha, az még nem allergia. Uh-huh. Tehát az a fontos, hogyha megcsíp a darázs mondjuk a kezemen, és közben az egész testemen kiütés van, vagy a hangom elkezd elmenni, vagy elkezd fájni a hasam, vagy bármilyen ilyen tünet, az az allergiára, akkor azonnal mentő. Ha pedig megcsíp a kezemen, és nagyon nagyra bedagad, az még csak helyi reakció, az nem a regia, tehát azért nem kell pánikolni.
1: Jó, ő pánikol, tegyük ezt, de sokan pánikolnak, mert hogy itt Kelet-Magyarországon, most egyre többször is a hírekben is beszámoltunk erről, szóval egyre többször vannak olyan gócpontok, ahol ezek a darazsak úgymond ilyen hát tömegével vannak jelen, és ezek lehetnek például házak, kémények, amelyek mondjuk nincsenek úgy használva, letelepednek, tehát hogy itt mennyire lehet veszély, és ezek mennyire lehetnek veszélyesek?
0: Hát én is félek a darazsaktól, tehát én is megpróbálom elkerülni, persze, tehát a csipés, a lehetősége, hogy valaki allergiás, az mindig benne van, csak azért mondom, hogy ha megcsíp és bedagad, akkor nem kell azonnal
1: borogatni csak kell.
0: Tehát, hogyha semmi más tünet nincsen, csak a kezem bedagad, és sehol más tünet nincsen, mondom a
1: kiütések,
0: a torkom elkezd a hangom elmenni, szorít a torkom, légszom jelentkezik, has, ilyen hányingerem van, tehát ezek az allergiás, anafilaxiás reakciónak a tünetei, ha ezek nincsenek meg, akkor persze, akkor azonnal nem kell. Lehet menni az erdőből kifele egy egészségügyi ellátás felé, de nem kell azonnal bepánikolni. Ha pedig valakinél sajnos volt ilyen reakció, akkor meg úgyis magánál hordja a tonogén injekciót, és akkor azt be tudja magának adni.
1: Jó, még így a nyár elején gyorsan a végére, mert hogy már túlfutottunk az időn, egy jó tanács, mit csináljanak, azon kívül, hogy kenjék magukat minden nap, hidratáljanak, ez is fontos, én úgy gondolom, a vizet vigyék.
0: Hát persze, belsőleg mindenképpen szükséges, az a bőrünk szempontjából annyira sok nem használ.
1: Nem, hát azt mondják, hogy ha sok kevés folyadékot iszunk, akkor ráncosodik még a bőrünk.
0: Természetesen, de hát ha kevés folyadék, akkor mindenre hatással van, de inkább kívülről kell hidratálni a bőrünket, bár nyáron azért sokkal könnyebben bezsírozzuk saját magunknak, mármint a fagyumirigyek jobban tudnak dolgozni. Egy ilyen köcsögöt vagy bödönt elképzelünk nyáron, tele zsírral, meg télen. Azért a nyári, az sokkal könnyebben kijön belőle a zsír, és magát be tudja a bőrünk hidratálni. Télen ez sokkal nehezebb.
1: De jó, erre nem is gondoltam. Tehát ma akkor, amikor izzadok, akkor hidratálok is egyben.
0: Igen, de mondom, nem csak a víz, hanem maga a zsír. Az, ami még fontos. Tehát,
1: köszönjük szépen dr. Szondi Györgyi bőrgyógyász szakorvos, kozmetológusnak, nem így gyógyász, őrvosnak, hogy itt volt nálunk, és néhány jó tanács, néhány útravaló elhangzott tőle a nyárra. Tegyétek ezt, vigyázzatok a bőrötökre, vigyázzatok magatokra a nyáron.

0: Sunshine FM programajánló.
1: Aki azt hiszi, hogy a Báb Színház csak gyerekjáték, az még nem járt Sárd városában. Május 30-án a Vojtinában koporsó fedelek csattannak, és fekete humor árad a színpadról, ahol egy jövőbeli magyar kisváros rémhistóriája elevenedik meg, természetesen egy majdnem jó dalárdak kíséretében. Készüljetek, mert az eltűnt felnőttek utáni nyomozás garantáltan végkicsengéssel zárul a Kálvin téren. Szeretnéd tudni, milyen az, amikor gangstazolik gázt ad? Vagy bejönnél egy profi mellé gumit füstöltetni a drift taxiba? Akkor május 29-e és 31-e között irány a Debrecen Drive. A nagy erdőn több mint 500 járgány, repkedő motorosok és brutális éjszakai sók várnak. A gyerekeknek ott a mini drive, neked meg a tuning parádé. Csak bírja a szemed a csillogást, a füled meg a dübörgést.
2: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
0: Sunshine FM program.

0: Ez volt a Civis Aktuál, a 93.5 Sunshine FM szolgáltató magazinja.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
1: Kattints a sunshine.hu-ra. Olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. A térség ritmusa. Sunshine FM. Adj hangot vállalkozásodnak. Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: változatos kedvencek. És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
3: Két hét haladékot kapott a MOL a szerb olajcég ügyében. Elektronikusan adott ki közadatokat Rogán megszűnő minisztériuma. Választás előtt kapott 300 milliós támogatást a Mesterséges Intelligencia Kutatóközpont. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: További két hetet kapott a MOL, hogy lezárja a tárgyalásokat a szerbiai olajvállalat orosz tulajdon részének megvásárlásáról. A szerb energiaügyi minisztérium szerint a Magyar Olajtársaság június 6-áig folytathatja az egyeztetéseket az orosz Gazprom NFT-vel. A tárgyalások azért fontosak, mert a működés közvetlenül érinti Szerbia energia ellátását és a pancsovai finomító működését. A MOL közölte, az Egyesült Államok illetékes hivatala hivatalos engedélyt adott a tárgyalások folytatására. Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója szerint a folyamat végső szakaszába lépett, és a tranzakció Szerbia hosszú távú ellátás biztonságát is erősítheti. Az Egyesült Államok az orosz tulajdonosi háttér miatt vezetett be szankciókat. Elektronikus formában adott ki közadatokat a Hangnak, a megszűnő miniszterelnöki kabinet iroda. A civil szervezet áprilisban nyújtott be közérdekű adatigénylést a nemzeti petícióval kapcsolatban, amelyet még a korábbi kormány indított Ukrajnáról és Brüsszelről. A válaszból kiderült, hogy a konzultációhoz 7,8 millió ívet gyártottak le, de csak 7,533 milliót postáztak ki, így közel 267 ezer ív nem jutott el a címzettekhez. A kormány honlapjára korábban feltöltött adatok szerint 1,8 millió kitöltés érkezett vissza, többségük postai úton. A postázás és a kapcsolódó költségek több mint 3,5 milliárd forintba kerültek. Két hónappal az országgyűlési választás előtt 300 millió forint állami támogatást kapott a Mesterséges Intelligencia Kutató Központ, számolt be az RTL híradó. A támogatási döntés Gulyás Gergely akkori miniszter elnökséget vezető miniszter hagyta jóvá februárban. A kutató központot működtető céget 2024. decemberében jegyezték be, majd rövid idővel később egyedi döntéssel jutott a Betlen Gábor alapkezelő támogatásához. A beszámoló szerint az ajánlás Szalai Bobrovnicki Vince helyettes államtitkár tette. A szervezet később azzal került a hírekbe, hogy hamisnak nevezte a Tisza párt október 23-ai rendezvényéről készült légi felvételt, amit a kormánypárti sajtó széles körben idézett. Információk szerint a központnak csak 2031, illetve 32 végéig kell elszámolnia a támogatás felhasználásával. Lemondott posztjáról az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója Bájerné Matusovics Andrea. A lemondást Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter elfogadta. A tárcavezető az RTL híradónak azt írta, hogy az új vezető egyik legfontosabb feladata az intézmény teljes átvilágítása lesz. Később a miniszter a Facebookon hozzátette, az ellenőrzés során kiemelt figyelmet kap a vérplazma felhasználás rendszere, valamint a vérplazmával kapcsolatos esetleges visszaélések feltárása. Bájerné Matusovics Andrea neve korábban több vitatott ügyben is felmerült. Néhány éve kiderült, hogy az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatójaként versenyeztetés nélkül áron alul adott el vérplazmát magáncégeknek. Az ügyben indított rágalmazási pereket elvesztette. Korábban az intézmény milliárdos értékben vásárolt PCR-teszteket is olyan cégektől, amelyek Bayerni ismerőseik köréhez köthetőek voltak.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Pünkös hétfőn is folytatódik a napos idő, az időnként megjelenő felhőkből csapadék nem várható, de azért egy-egy futó zápor sem kizárt. Az északi szelet sokfelé kísérik majd élénk, néhol erős lökések. Hajnalban 10-18 fok valószínű.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1, Földi Bettinek nagyon köszönöm a híreket, én Mara vagyok. 2 óra után 4 perccel pünkösd vasárnap is csapjunk bele a mai Sunlight-ba. Kereken 4 órán keresztül társad leszek az éteren át. Az órát megkezdem Rédátonnal és a Blood Running-gal.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Gere Mariannal. megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak józan.

Ariana Grande Problem. Ez volt az imént a Sunshine FM-en a Sunlight-ban, hiszen csak jó zene szól nálunk. Remélem, hogy neked az íg egy adta világon semmi problémád nincsen, pihensz és feltöltődsz, hiszen pünköst hétvége van. Mindamellett az Eszterek és az Elizák ünneplik a névnapjukat, úgyhogy Isten éltesse őket nagyon sokáig, de nem feledkezünk meg a születésnaposokról sem, és az évfordulósokról sem. Érdekességek is vannak a mai napon, többek között 27 éve az Európai Nemzeti Parkok napját tartjuk ezen a napon. 85 éven megszületett Bob Dylan, amerikai rockstar, többszörös Grammy-díjas zeneszerző, előadó. 207 éven megszületett Victoria királynő, aki 64 évig uralkodott. Szintén ezen a napon először szelte át gőzhajó az Atlanti-óceánt, ez 207 éve történt. Bemutatták Bartók Béla a Kékszakállú Hercegvára című dalművét, 108 éve. És 3 éve már, hogy meghalt Tina Turner, 12-szeres Grammy-díjas és többszörös Golden Globe-díjas énekesnő. Végezetül pedig 143 éve átadták a Brooklyn hidat, a világ akkori leghosszabb függőhídját. Térségünkben jelenleg 26 Celsiusok van, gyengén felhős az ég, viszont kánikulára kell számítani a mai napon, úgyhogy használd a fényvédőt, ha teheted, akkor menj árnyékba, viszont tökéletes az időjárás egy jó kis kerti partira. Hamarosan meg fogjuk nézni közösen, hogy mi a helyzet az utakon, viszont hogyha bármit látsz, akkor oszd meg velem 0620-316-3000. Állok és Éva Max közösével megyünk most tovább, a Kárkízzel, na ne hagyj a Sunshine-on.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, mert mindig a legkirályabb zenét szólnak, a legjobb műsorvezetők vannak, a legaktuálisabb témákkal foglalkoznak, és mindig érdemes őket hallgatni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
1: Halott pénz után a Sunshine FM-en nézzük meg most közösen, mi a helyzet az utakon. Nyíregyházan a Debreceni út bevezető oldalán több helyen megsüllyedt közműfedél jelent akadályt, csak úgy, mint a Szent István utcán a kórház előtti busz megállónál, ami mindkét helyen bójával van jelölve. Ha a Dohány utcára kanyarodsz, akkor a három szám előtt továbbra is folytatódnak a parkoló felújítási munkák, felbontották az útburkolatot, a munkálatok a gépjármű forgalmat érintik. Viszont a Vasvári Pál utcán nagyobb torlódás várható, a nap 24 órájában jelzőlámpás irányítás segíti a forgalmat, a Stadion utca egy részes zsákutca, munkagépek dolgoznak, az autósokat pedig arra kérik, hogy munkájukat segítve szabályosan parkoljanak. Viszont, hogyha tervezel menni valamerre a hosszú hétvégén, akkor az M3-as autópályán jó, ha tudod, Budapest felé Nyíregyháza térségében zajvédő falat építenek, a 227-es és a 225-ös kilométer között a belső sávot lezárták, így csak a külső sáv járható. Szintén Budapest felé a 267-es jelű Máté szakasz, Szatmárnémeti csomópont lehajtóágat is lezárták. Terelő útként az M3-as autópálya végcsomóponti körforgalmától a 41-es és 49-es főutat jelölték ki, amit sárga táblák mutatnak. Viszont Debrecenben is rengeteg helyen útfelújítási munkákat végeznek, ami sávlezárással, sebességkorlátozással és ideiglenes forgalomkorlátozással jár, érinti a Halastó utcát, Fekete István utcát, Kurta utcát, Kolónia utcát, Kis József utcát, Messzena utcát, jó, hogyha tájékozódsz indulás előtt, mert ebben a melegben még stresszesebb tud lenni az ember, ha sokat kell várakozni. Segítsük együtt autós társainkat, hogyha bármit látsz az úton, oszd meg velem 0620 316 3000. A nyugodt autózás mellé pedig Lady Gaga-val és a Dead Dance-el megyünk tovább a Sunshine-on.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést.
2: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
0: Csak jó zene.
2: Sunshine FM.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Helyi hírek, információk.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

Pikpak elrepült ez az óra, viszont a következő órában is várlak vissza. Fogunk majd horoszkópozni, és kicsit foglalkozunk az egészségünkkel, de hogy pontosan milyen témát fogok boncolgatni, az még egyelőre legyen az én titkom. Egy pici pH érték, utána pedig átadom a szót Földi Bettinek és a legfrissebb híreknek, de előtte elbúcsúztatjuk ezt az órát James Hype-val és a Ferrari-val. Számítok rád!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Érdekel a pénzügyek világa? Precízen dolgozol és szívesen tanulnál egy innovatív csapatban? Csatlakozz a Raiffeisen Bankhoz. Számítunk rá többek között.

0: Ha használod az Excel-t, jól kommunikálsz és nyitott vagy a tanulásra. Jelentkezésed a Raiffeisen Karrier állásajánlatok menüponton keresztül várjuk. Raiffeisen Bank. Várd a jövőd velünk valóra.
1: Hello Debrecen!
2: Itt az új taxis élmény.
1: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
2: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
1: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
2: Utazz bárhová egyszerűen.
1: Töltsd le az Uber alkalmazást,
2: vagy hívd az 555-555-öt.
1: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
2: Készen állsz az új kalandra?
1: 555 taxi és Uber Taxi.
3: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
4: Csak jó zene.
3: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
4: Csak jó zene.
5: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
6: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
3: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
7: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Több mint 63 ezer ügyet fejeztek be tavaly a debreceni törvényszéken. Diákok ötleteivel fejlesztenék Debrecen közösségi közlekedését. Így változik a közlekedés pünkös korvárosunkban. Földi Betti vagyok, íme a részletek.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Eredményes évet zárt 2025-ben a debreceni törvényszék és az illetékességi területén működő járás bíróságok. Az összbírói értekezleten elhangzott, tavaly összesen 63.034 peres és nem peres első és másodfokú ügy érkezett a bíróságokra, 810-en több mint egy évvel korábban. A befejezett ügyek száma több mint 63.000 volt, ami 2,4%-os növekedést jelent 2024-hez képest, és több mint ahány ügy érkezett. Ennek köszönhetően a folyamatban lévő ügyek száma 7501-re csökkent, csak nem 4%-kal. Az értekezleten szó esett a bírósági épületek fejlesztéseiről is. Befejeződött a Hajdúszoboszlói járásbíróság tetőszerkezetének szigetelése, megújult a törvényszék villámvédelmi rendszere is, elkezdődött a püspökladányi járásbíróság homlokzatának felújítása. Kétnapos ötletversenyen dolgoznak diákok Debrecen közösségi közlekedésének fejlesztésén. A Debreceni Egyetem Innovációs Központjában rendezett megmérettetése csaknem 160 fiatal jelentkezett összesen 54 csapatban. A résztvevők többek között az ipari parkok közlekedésének javítására, a buszmegállók használhatóbbá tételére, az utastájékoztatás fejlesztésére és új forgalomtechnikai megoldásokra tesznek javaslatokat. A diákok munkáját szakmai mentorok segítik, a fejlesztési ötletet pedig a DKV adatai is rendelkezésre állnak. A program egy Európai Uniós pályázat részeként valósul meg és illeszkedik Debrecen Smart City stratégiájához, amelynek egyik fontos pillére az intelligens közlekedés fejlesztése. A legjobb csapatokat pénzjutalommal, kampusznapi jeggyel, DKV élmény utazással és tudományos kurzuson való részvétellel díjazzák. Változik a parkolás és a közösségi közlekedés rendje a bünkösdi hosszú hétvégén Debrecenben. A DB Parking tájékoztatása szerint május 25-én pünkösd hétfőn a város felszíni parkolóiban díjmentes lesz a várakozás, a mélygarázsokban ugyanakkor ezen a napon is fizetni kell, és a Lomnic utcain 40-16-os zónakódú díjfizető övezetben ünnepnapokon is díjköteles a parkolás. A DB Parking ügyfélszolgálata pünkösd hétfőn zárva tart, kedden reggel 8-tól fogadja újra az ügyfeleket. A DKV járatai is ünnepi rend szerint közlekednek, a május 23-án szombati, május 24-én és 25-én pedig vasárnapi, ünnepnapi menetrend lesz érvényben. Az Osan vásárlói járatok május 24-én és 25-én nem közlekednek. A DVC 21 éves középpályás a Szűcs Tamás kapta a szezon felfedezettjének járó elismerést az MLS és az M4 Sport hagyományos rangadó díjátadó gáláján. A debreceni játékos egész idényben meghatározó teljesítmény nyújtott a Lokiban, 31 bajnoki mérkőzésen lépett pályára, 3 gólt szerzett és 4 gólpasszt is kiosztott társainak. Jó formájára a válogatottnál is felfigyeltek, idén márciusban már a nemzeti csapatban is bemutatkozhatott. Az elismerés Marco Rossi szövetségi kapitány tehát neki, aki személyesen gratulált a fiatal futballistának. Szűcs Tamás 2024 nyarán érkezett Debrecenbe, de rövid idő alatt alapemberré vált és a szurkolók egyik kedvence lett. A díj nem csak az eddigi teljesítményét ismeri el, hanem azt is jelzi, hogy komoly jövő állhat előtte a magyar futballban.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Városunkban is folytatódik a melegedés, az északi szél néhol élénk erős lehet, a maximumok 25 fok körül alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Három órát és a legfrissebb híreket követve már vissza is huppantam a székembe, és belecsapunk a Sunlight a második órájába. Ebben az órában horoszkópozunk, foglalkozunk az egészségünkkel, de a térség ritmusa is velem lesz. Kamráddal és a You Feel Like Summerrel kezdek.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Gere Mariannal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak

0: Sunshine FM asztrológia.
1: Nincs vasárnap asztrológia nélkül. Kata mára is összegyűjtötte, mit jósoltak a csillagok május 24-ére. Én nem húzom tovább az időt, átadom neki a szót.
2: A kos szeretné, hogyha odahaza minden rendben menne, ehhez azonban elvárja, hogy csak kedvese alkalmazkodjon. Ez így nem fog menni, önnek is engednie kell. Amennyire biztos lábakon áll a bika az üzleti életben, annyira bizonytalan a párkapcsolatát illetően. Talán egy őszinte beszélgetés mindkettőjüknek jót tenne. A legjobb, ha ma az ikrek nem kapkod, hanem várakozó álláspontra helyezkedik. Higgyen jobban önmagában, és mindent bízzon az időre. A rák előnyös szerződést köthet, de csak akkor, hogyha képes az együttműködésre. Ebbe a fába ne vágja egyedül a fejszéjét. Ha az oroszlánban felmerül egy merész ötlet, ne vesse azt el azonnal. Egy próbát mindenképpen megér, akár még jól is alakulhatnak a dolgok. A szűz úgy érzi, mindent megadna most egy kis szabadságért, de erre most esélye sincs, rengeteg feladat várja a munkahelyén, amivel határidőre végeznie kell. A mérleg ma túlságosan érzékeny, mindent a szívére vesz, és minden kritikát támadásként él meg. Okosabban tenni, hogyha megnyílna, hiszen olyan problémák húzódhatnak a háttérben, amit egyedül nem fog tudni megoldani. A Skorpió kikapcsolódna, szórakozna, és semmi kedve munkával töltenie a napját. Munka utánra nyugodtan szervezzen valamilyen különleges programot a barátaival. Természetes, hogy a nyilasnak vannak elvárásai és szeret irányítani, de hogyha néha mások akarata is érvényesül, hogyha időnként enged és háttérbe szorítja saját magát, meglátja, hogy a szerettei is hálásak lesznek. A bak legszívesebben hagyna mindent maga körül és elutazna valahová legalább egy rövid időre. Sajnos számos elintézendő teendője és a munkája miatt ezt most még nem engedheti meg magának. A vízöntő ma a legapróbb hibát is észreveszi, és ezzel a munkatársai idegeire megy. Pedig jobb lenne, hogyha inkább a béke megőrzésén ügyködne, és nem piszkálódna, úgy a munka is sokkal gördülékenyebben haladna. A halak figyeljen jobban a kedvese igényére, és törődjön többet vele, mert az utóbbi időben kissé elhanyagolta. Igaz, nem a dédelgetés és a szép szavak az erőssége, de figyelmességgel ugyanúgy kifejezheti érzelmeit.
1: Nagyon köszi, Kata, várlak majd vissza a térség program lehetőségeivel, most pedig Dasával és az Austinnal lüktetünk tovább a Sunshine-on.
0: Sunshine FM Austin.

0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.
1: A nyári kánikulában sokak számára a légkondicionáló jelenti az egyetlen menedéket a hőség elől. És valóban az egészség szempontjából is komoly előnyei vannak. A megfelelően használt klíma segít megelőzni a hőkimerülést, a kiszáradást, sőt, akár a hőgutát is, különösen az idősek, a kisgyermekek és a szív- és érrendszeri betegek esetében. A nagy meleg ugyanis komoly terhelést jelent a szervezet számára, ilyenkor romolhat a koncentráció, emelkedhet a vérnyomás, gyakoribb lehet a rosszulét és az alvászavar is. Egy kellemesen hűtött helyiség javíthatja a közérzetet, a pihenés minőségét és a teljesítő képességet is. Ugyanakkor fontos tudni, hogy a légkondicionáló helytelen használata egészségügyi problémákat is okozhat. Az egyik leggyakoribb hiba, amikor túl alacsony hőmérsékletre állítjuk a készüléket. A szakemberek szerint a kinti és benti hőmérséklet között nem érdemes 6-8 foknál nagyobb különbséget tartani, a túl hideg levegő könnyen okozhat torokfájást, izomfeszülést, fejfájást vagy akár megfázásszerű tüneteket. Szintén fontos a rendszeres tisztítás és karbantartás is. Az elhanyagolt klímaberendezésekben könnyen elszaporodhatnak a baktériumok, gombák és allergének, amelyek légúti panaszokat válthatnak ki. A legjobb tehát az arany középút. Használjuk bátran a légkondicionálót a nagy hőségben, de figyeljünk a megfelelő hőmérsékletre, a rendszeres szellőztetésre és a készülék tisztán tartására. Így a klíma valóban az egészségünket szolgálhatja a forró nyári napokon.
0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Felkelek, és az első kapcsolatban a rádiót, illetve napközben is munkahelyen szoktam hallgatni. Bírlak titeket nagyon.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.

Csak jó zene, te pedig még mindig a Sunshine FM-et hallgatod. Elérkeztünk a Sunlight fél idejéhez, de mielőtt ettől az órától elbúcsúznék, ejtsünk szót az üzemanyagárakról. Szombaton a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára nem változott, ami azt jelenti, hogy védett áron tankolhatunk továbbra is, a 95-ös benzin esetében 595 forint per liter áron, a gázolaj esetében pedig 615 forint per liter áron. Jelenleg a benzin piaci ára 103 forinttal magasabb, mint az 595 forintos védettár, a gázolaj esetében pedig 94 forintos különbségről beszélhetünk a 615 forintos védettárhoz viszonyítva. Ennek tudatában kalkuláld a tankolásod, viszont a következő órában fogunk bulvárkodni, sőt, mi több, megnézzük majd ismételten, mi a helyzet az utakon, de nagyon fontos, hogyha bármit látsz, oszd meg velem 0620 316 3000. Az óra búcsúdala pedig most Elton John és Dua Lipa közöse, a Cold Heart 2021-ből. Hamarosan visszatérek!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
0: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

változatos kedvencek. És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó utazás, balesetmentes közlekedés, útépítési munkaterületek. Nagyon sokan kirándulnak, elutaznak hosszú hétvégé, és ha szembesülnek olyan útszakasszal, ahol felújítási munkálatokat végeznek, és a kihelyezett közötti kereszttáblák ilyenkor is érvényben vannak. Például 33-as számú főút van a Hajdú-Bihar vármegye területén, több útépítési, helyreállítási munkaterület is van, amik sebességkorlátozásra is vonatkoznak. És a 38-as főútvonalon Nyíregyháza-Tokaj között, azaz Virányos és Tisza-Nagyfalu között 3,5 kilométeres főútvonal szakaszon útfelmarás lassítja a közlekedést. Nagy figyelemmel legyenek, bármerre is autóznak, közlekednek, hisz ilyenkor jelentős forgalomnövekedéssel kell számolni a hosszú hétvégén ünnep ideje alatt. És nyilvánvalóan az M3-as autópályán is jelentős leterhetséggel kell számolni. Üdülőre vezetek, rengeteg helyre kirándultak, és ott tartózkodnak. Balesetmentes szép hétvégét, a viszonthallásra.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Tétleni katona maradványait azonosították Hullóházán. Június 20-án rendezik meg a múzeumok éjszakáját. Tervezik a 4-es főút 4 sávosítását Debrecen és Nyíregyháza között. Már is hozom a részleteket, Földi Betti vagyok.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: A második világháborúban elesett 6 magyar katona maradványait tárták fel Hullóházán. A HM Hadtörténeti Intézet és a múzeum hadisír gondozói a helyi temető hátsó részében dolgoztak, ahol korábban névtelen fakeresztek jelezték a feltételezett katonasírokat. A feltárás során előbb 4, majd a terület bővítése után további 2 katonaföldi maradványai kerültek elő. A katonák mellett kizárólag a magyar királyi honvédséghez köthető tárgyakat találtak. Egy jó állapotú azonossági jegytok alapján az egyik elesettet már a helyszínen azonosították. Ő a tetétleni születésű Nagy Sándor honvéd, a 11-2-es zászlóalj katonája volt. Az 5 ismeretlen hősi halottat és Nagy Sándort várhatóan 2027-ben temetik újra Hullóházán. Június 20-án rendezik meg idén a múzeumok éjszakáját, az ország egyik legnagyobb kulturális eseményét. A nyár legrövidebb éjszakáján országszerte több száz múzeum, galéria és kiállítóhely várja a látogatókat több ezer programmal. Lesznek koncertek, tárlatvezetések, interaktív élmények és családi programok is. Az idei rendezvény kiemelt városa Sopron lesz, ahol többek között a múzeumnegyed, a Tűztorony, a Lenk Villa és a Központi Bányászati Múzeum is csatlakozik a programsorozathoz. A villában csillagászati, gasztronómiai és zenei programokat, valamint jelmezes tárlatvezetést is kínálnak. Az idei esemény tematikája az ízekbe zárt történetek, nagykövete pedig Mautner Zsófia, gasztronómiai szakértő. A részletes program kínálat június 2-től lesz elérhető a rendezvény hivatalos honlapján. Papp László szerint mielőbb tárgyalóasztalhoz kell ülni a kormánnyal a szolidaritási hozzájárulás ügyében. Debrecen polgármestere arra reagált, hogy Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, az önkormányzatoknak továbbra is be kell fizetniük a szolidaritási adót. Debrecen esetében ez idén 12 milliárd forintos terhet jelent. Papp László emlékeztetett, hogy már az előző kampánnyal szemben is igazságtalan és túlzott elvonásnak tartotta a hozzájárulást, mert az nem veszi figyelembe a helyi sajátosságokat, a város méretét és működési költségeit. A polgármester szerint a nagyobb gazdasági erejű városoknak részt kell vállalniuk az ország teherviselésében, de az arányokon változtatni kell. Május 29-e és 31-e között 6. alkalommal rendezik meg a Debrecen Drive-ot a Nagyerdőn. Magyarország egyik legnagyobb autó- és járműipari sereg szemléjén, 50 ezer négyzetméteres területen több mint 1000 járművet láthatnak az érdeklődők. A hétvégén földi és légi bemutatók, család és gyermek programok, kiállítások, vásárok, versenyek és interaktív élmények is várják a látogatókat. A pénteki nyitónapon szakmai konferenciával és a Metal Sheet Night Drive Show-val indul a program. A fórum központi témája járműipar átalakulása, a debreceni és régiós beruházások hatása, valamint az, hogyan tudnak a hazai kis- és középvállalkozások bekapcsolódni az autóipari beszállítói láncokba. Szó lesz a technológiai trendekről, a jövőálló oktatásról, a lakossági vélemények kezeléséről és a vállalkozásokat segítő mentor programokról is. A konferencia ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Városunkban is csökkent a pollen terhelés. Alacsony koncentrációban van jelen a levegőben a Tölgye, Platán, a Nyíra, Ciprus és a Tiszafa félék. Nem érkezik front sem, folytatódik a melegedés, ami melegfronti tüneteket okozhat. A maximumok 23-27 fok között alakulnak majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1. Földi Bettinek nagyon köszönöm a híreket. 4 óra után 4 perccel a Sunlight 3. óráját kezdjük meg. Ebben az órában fogunk bulvárkodni, megnézzük majd mi a helyzet az utakon, de ha bármit látsz, 0-20-316-3000. Alex Warren, Fever Dream, vele kezdek.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Gere Mariannal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

Dr. Béres és Radics Gigi köszöse után bulvárkodjunk egy picit a Sunshine FM-en. Ariana Grande kódolva jelentette be új albumát. Az énekesnő hivatalosan is megerősítette, hogy érkezik a 8. stúdióalbuma, amely a Petal címet kapta, és július 31-én jelenik meg. Nemrég Instagram oldalán osztotta meg a hírt egy fekete-fehér videó és egy fotó kíséretében, amelyen virágszirmok törnek át az aszfalton. Az erőteljes vizuális motívum tökéletesen tükrözi az album központi üzenetét, hiszen a Petal magyarul szirom cím olyan témákat sejtett, mint a sérülékenység, az újjászületés és az a szépség, amely még a legnehezebb időszakok után is képes kibontakozni. Grande már korábban is utalt az új projektre, a hónap elején stúdiófelvételeket tett közzé, és az új zenéket úgy jellemezte, mint élettel teli alkotásokat, amelyek a nehézségeket és az akadályokat áthidalva is növekednek. Ez az üzenet egyértelműen illeszkedik az album koncepciójához. Az album megjelenéséig mi pörgetjük Ariana Grande dalait, többek között most a Yes and That 2024-ből a Sunshine-on.

0: meghallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Felkelek és az első kapcsolatban a rádiót, illetve napközben is munkahelyen szoktam hallgatni. Bírlak titeket nagyon.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Rádió 3
1: Dash és Youngfly közöse után nézzük meg ismételten, mi a helyzet az utakon. Nyíregyházan a Debreceni út bevezető oldalán több helyen megsüllyedt közműfedél jelent akadályt, csak úgy, mint a Szent István utcán a kórház előtti busz megállónál, ami mindkét helyen bújával van jelölve. Ha a Dohány utcára kanyarodsz, akkor a három szám előtt továbbra is folytatódnak a parkoló felújítási munkák, felbontották az útburkolatot, a munkálatok a gépjármű forgalmat érintik. Viszont a Vasvári Pál utcán nagyobb torlódás várható, a nap 24 órájában jelzőlámpás irányítás segíti a forgalmat, a Stadion utca egy részes zsákutca, munkagépek dolgoznak, az autósokat pedig arra kérik, hogy munkájukat segítve szabályosan parkoljanak. Viszont, hogyha tervezel menni valamerre a hosszú hétvégén, akkor az M3-as autópályán jó, ha tudod, Budapest felé Nyíregyháza térségében zajvédő falat építenek, a 227-es és a 225-ös kilométer között a belső sávot lezárták, így csak a külső sáv járható. Szintén Budapest felé a 267-es jelű Máté-Szalka Szatmár-Németi csomópont lehajtóágat is lezárták, terelő útként az M3-as autópálya végcsomóponti körforgalmától a 41-es és 49-es főutat jelölték ki, amit sárga táblák mutatnak. Viszont Debrecenben is rengeteg helyen útfelújítási munkákat végeznek, ami sávlezárással, sebességkorlátozással és ideiglenes forgalomkorlátozással jár, érinti a Halastó utcát, Fekete István utcát, Kurta utcát, Kolónia utcát, Kis József utcát, Messzena utcát, jó, hogyha tájékozódsz indulás előtt, mert ebben a melegben még stresszesebb tud lenni az ember, ha sokat kell várakozni. Továbbra is segítsük autós társainkat, hogyha bármit látsz, oszd meg velem 0620 316 3000. A balesetmentes közlekedés mellé pedig David Guettát és a Crazy What Love Can Do-t játszom. Na, hogy a Sunshine-on.
2: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván a

The Flow a holnap küszöbén. Ez szólt az imént a Sunshine FM-en a Sunlight-ban, hiszen csak jó zene szól nálunk. És már el is érkeztünk az utolsó órához, ami azt jelenti, hogy a következő órában hozok egy kis keltető visszatekintőt, sőt, mi több jön majd Kata is a térség legtutibb program lehetőségeivel. Érdemes lesz velem tartani. Egy picike kis pH érték, majd a legfrissebb hírek után visszatérek.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Érdekel a pénzügyek világa? Precízen dolgozol és szívesen tanulnál egy innovatív csapatban? Csatlakozz a Raiffeisen Bankhoz. Számítunk rá többek között hiteligénylések és dokumentumok ellenőrzésében, szerződések készítésében, online rendszerek használatában, valamint kapcsolattartási feladatokban. Érettségid van, magabiztosan használod az Excel-t, jól kommunikálsz és nyitott vagy a tanulásra. Jelentkezésed a Raiffeisen Karrier állásajánlatok menüponton keresztül várjuk. Raiffeisen Bank. Várd a jövőd velünk valóra.
3: Otthonod első benyomása a kerítésnél kezdődik. Válaszd a gulyás tüzében elérhető előre gyártott kerítéselemeket, ha esztétikus és megbízható megoldást keresel. Letisztult megjelenés, időtálló minőség és gyors kivitelezés, hogy csak az eredményt kelljen élvezned. Tedd igényessé és rendezettebbé otthonodat kompromisszumok nélkül. Előre gyártott kerítéselemek. Debrecen, Vámospércsi út 37.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
4: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
5: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
6: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
7: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Fenntarthatósági tanúsítvány kapott a Kattl debreceni gyára. 17 bemutatóval készül a Csokonai Nemzeti Színház. Az előző ciklusban felfüggesztett vagy leállított állami beruházásokat is átvilágítja a kormány. Földi Betti vagyok, én már részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Az akkumulátorgyárak közül a világon elsőként szerezte meg a német fenntartható fejlődési tanúsítványát a Kattl debreceni üzeme. A minősítés szerint a vállalat kiemelkedő teljesítmény nyújt a társadalmi felelősségvállalás a környezetmenedzsment és a munkavédelem területén. A kezdeményezést a Német Autóipari Szövetség indította el 2021-ben vezetőiparág szereplők, köztük az Audi, a Volkswagen, a Mercedes-Benz és a BMW részvételével. Célja, hogy egységes értékelési rendszert adjon az autóipari ellátási lánc szereplőinek. Az áprilisi audition a Kattl debreceni gyárra 100-ból 86 pontot ért el, súlyos vagy kritikus hiányosság nélkül. 17 bemutatóval és 15 műsoron maradó előadással készül a 2026-27-es évadra a debreceni Csokonai Nemzeti Színház. A következő évadot már teljes egészében Vadász Dániel igazgató és Bocskos Salló Lóránt igazgató helyettes állította össze. A repertoárban prózai, zenés és táncszínházi előadások is helyet kapnak, miközben több stratégiai együttműködés is kirajzolódik kolozsvári, miskolci, nagyváradi és szegedi színházakkal. A premierek között szerepel a West Side Story, a harmadik Richard, a Traviata, az Anyagin, a Kurázsim, a Mai is gyermekei, a Holt Költők Társasága, a Vígőzvegy, valamint a Kisherceg című meseopera is. Régi adóságot törleszt a színház azzal, hogy színpadra állítja Térei János Jeremiás, avagy Isten hidege című drámáját, amelyet Kukovec Ákos rendez. A társulat több sikeres előadást is műsoron tart, köztük a Hegedűs, a Háztetőn, a Dzsungelkönyve, a Portugál és a Tóték című produkciókat. Az előző ciklusban felfüggesztett vagy leállított állami beruházásokat is átvilágítja a kormány. A vizsgálat célja, hogy kiderüljön, mely fejlesztéseket állították le, milyen indokok alapján születtek ezek a döntések, és kik lettek a beruházások elmaradásának kárvallottjai. A kormány szerint az embereknek joguk van tudni, hogy milyen szempontok szerint függesztettek fel vagy töröltek korábban állami projekteket. Az átvilágítást a Közlekedés és Beruházási Minisztérium végzi majd el. A vizsgálat várhatóan érinti azokat a fejlesztéseket is, amelyek már előkészítés alatt álltak, de késő forráshiányra vagy más indokokra hivatkozva leálltak. A kabinet szerint az eredmények alapján lehet dönteni arról, mely beruházások folytathatók, melyeket kell újra tervezni, és hol szükséges felelősségi kérdéseket tisztázni. Közműépítési munkák miatt május 20-án szerdán üzem kezdettől teljes szélességében lezárják a szepesi bekötőutat Debrecenben. A munkák befejezéséig a 39-es autóbuszok mindkét végállomás irányában terelő útvonalon közlekednek. A járatok a nagyállomástól a homokkerti felüljáró, a Mikepécsi út, a 47-es főút, a 481-es főút és a sárga dűlő érintésével jutnak el a sárga dűlő 23 számmal kialakított ideiglenes végállomásáig. A terelés miatt több megszokott megállót nem érintenek a buszok, köztük a MÁV rendelő, a Szoboszlói úti általános iskola, a Szoboszlói út, a Szováti elágazás és több sárga dűlő megállóhely is kimarad. 23. alkalommal rendezik meg a debreceni belgyógyászati napokat a Debreceni Egyetemen. A hétfőn kezdődött négy napos szakmai fórumon több mint 200 szakember vesz részt. A továbbképzés célja, hogy az orvosok megismerjék az elmúlt időszak legfontosabb belgyógyászati eredményeit, valamint az új diagnosztikai és terápiás lehetőségeket.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: A napsütésé lesz a főszerep városunkban, és csak kevés helyen növekedhet meg időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet. A maximumok 23-27 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 5 órát is a legfrissebb híreket követve már vissza is tértem, és a Sunlight utolsó órájába csapunk bele. Ebben az órában hozok keltető visszatekintőt, programajánlót, de a térség ritmusa is velem lesz. Bibi Rexával és a New Religion-nel kezdek.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Gere Mariannal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon jó zenék vannak, nagyon sok játék van, nagyon sokat szoktam rajta mosolyogni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Frequencies után a Sunshine FM-en. Hallgassuk meg most közösen, miről csacsogtunk reggel a keltetőben Balogh Bélával és Dankó Lacival. Ha nem szeretnél a reggeli jókedvről lemaradni, akkor állítsd az ébresztőt 6 órára. A keltető stábja garantálja a vidám ébredést.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
0: Jó lesz, addig még főzök két kávét, ne aggódj.
2: Igen. És még utána indul a nap.
0: Aztán hát, világít a szemed.
2: Ez a szép. És utána világít, kinek világít még a szemed?
0: A farkasnak például.
2: Na melyik farkasnak?
0: Hát akiket a Japánban a medvék ellen küldenek, ilyen kis robotfarkasok.
2: Ne, Japánban robotfarkasok.
0: Igen, mert nagyon sokan haltak meg Japánban medve támadás miatt, és rettegnek az emberek.
2: Be tudja azonosítani még egy vakmedve is, érted, hogy
0: láttál már vakmedvét?
2: Hát, úgy, hogy

0: találtunk egy új csoda fogyókúra fegyvert, és állítólag ez már a 70-es években már tarolt. Tehát csinálták ezt az undorító fogyókúrát. Ez úgy azt jelenti, hogy napi egy üveg bort kell meginni. Igen? Napi egy üveg bort, és csak két élelmiszert szabad enni, ez a tojás,
1: igen?
0: Illetve a steak. Igen. Szerintem én így megvagyok. Mondhatsz bármit, de én megvagyok.
2: És ez használ?
0: Állítólag ez használ.
2: Mondjuk azért megnézném majd azt a vérképet egy idő után. Megdőlt ez a hiedelem, hogy egy pohárbor egészséges. Azt mondják, hogy minden alkohol káros. Igen, de hát...
0: Utána ebédidőre jött rá a bor valódi céljára. Az egyet célja az, hogy eléggé berugasson ahhoz, hogy elfelejtsd az egyre növekvő gyomorfájdalmadat. Szerintem én 3 napot bírnék ezzel a...
2: Hát próbáld ki. Csak majd szólj nekünk is, hogy most éppen ezt a diétát csinálom.
3: Én azon a héten szabadságon leszek.
0: Maradt-e mire?
3: Én nem esküszöm. Szeretem a bort, úgyhogy én ezt nem próbálnám ki. Aha.
0: De milyen fogyókúrára esküszöl?
3: Úgy nézel ki, mint aki fogyókúrázik.
0: Jó, de...
3: Vedd fel akkor azt a szemüveget,
0: Miért szeretnél?
3: Szeretném, bármit szeretnék, akkor... ami lefogyaszt és csinosabbá tesz.
2: Másképp kérdezünk, volt már olyan, ami hatékony volt, amit kipróbáltál és nem?
3: Most is feltenném a kérdést, hogy úgy nézem ki, ami hatékony volt. Nem igaz.
0: De te nem vagy kövér, hát most miért mondod azt?
3: Nem, erős a csontozatom.
0: Azt mondta annak idején egy bőrgyógyász, nem Szondi György, aki itt volt a stúdióban, ez a bőrgyógyász már szegény nem él, de annak idején azt mondta, hogy a nőknél 35 év felett minden évben már kell plusz 1 kiló. Tehát azért, hogy feszes maradjon a bőr rajta.
3: Jézusom, mennyi leszek a végére?
2: Én is gyorsan elkezdtem matakozni.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Felkelek, és az első, hogy kapcsolom be a rádiót, illetve napközben is munkahelyen szoktam hallgatni. Bírlak titeket nagyon.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.

0: Csak jó zene, te pedig még mindig a Sunshine FM-et hallgatod. A következő percekben pedig már Katáé lesz a terep, aki összegyűjtötte a térség legtutibb program lehetőségeit. Ha van szabad időd, de nem tudsz vele mit kezdeni, akkor fülej, mert Kata lesz a te embered.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
3: Készítsétek a hallójárataitokat, mert május 27-én este 7-kor Schubert, Mozart és Beethoven veszi át az irányítást a Kodály teremben. A Szabolcsi Szimfonikus Zenekar olyan nagyszabású hangversenyt rittyent nekünk, ahol lesz minden. Könnyed olaszos dallamok, virtuóz szólók és Beethoven energikus 8. szimfóniája, ami annyira tele van élettel, hogy még a karmesteri pálca is táncra perdül tőle. Ha ti sem akartok lemaradni erről a klasszikus buliról, akkor a Kodály Zoltán általános iskolában a helyetek. Szeretnéd tudni, milyen az, amikor gangstazori gázt ad? Vagy bejönnél egy profi mellé gumit füstöltetni a drift taxiba? Akkor május 29-e és 31-e között irány a Debrecen Drive. A nagy erdőn több mint 500 járgány, repkedő motorosok és brutális éjszakai sók várnak. A gyerekeknek ott a mini drive, neked meg a tuning parádé. Csak bírja a szemed a csillogást, a füled meg a dübörgést.

0: Zsilt hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, mert mindig a legkirályabb zenék szólnak, a legjobb műsorvezetők vannak, a legaktuálisabb témákkal foglalkoznak, és mindig érdemes őket hallgatni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.

zenék közt repül az idő, már el is érkeztünk a Sunlight végéhez. Nagyon köszönöm az elmúlt 4 óra kitüntető figyelmét, de véget ért a móka mára. Zárul már a mókatára. Ennyi voltam mára, találkozunk majd jövő hét vasárnap. Ugyanitt, ugyanígy, ugyanekkor. Addig is hallgass továbbra is a Sunshine FM-et, hiszen csak jó zene szól nálunk. Kövess minket Facebookon, Instagramon és TikTokon is. De ha kíváncsi vagy a legfrissebb infókra, vagy arra, milyen zene szólt az elmúlt percekben, akkor www.sunshine.hu. Én további szép estét és jó pihenést kívánok a hosszú hétvégére. Búcsúzóul játszom neked Vétek és Lotfi Begi közösét, az Álmodoztam című dalukat. Lelépek, Mara vagyok, szia!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
2: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
2: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Tudtad, hogy a zene hallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
2: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: sem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Két hét haladékot kapott a MOL a szerb olajcég ügyében. Elektronikusan adott ki közadatokat Rogán megszűnő minisztériuma. Választás előtt kapott 300 milliós támogatást a mesterséges intelligencia kutatóközpont. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: További két hetet kapott a MOL, hogy lezárja a tárgyalásokat a szerbiai olajvállalat orosz tulajdon részének megvásárlásáról. A szerb energiaügyi minisztérium szerint a Magyar Olajtársaság június 6-áig folytathatja az egyeztetéseket az orosz Gazprom Nyeftel. A tárgyalások azért fontosak, mert a működés közvetlenül érinti Szerbia energia ellátását és a pancsovai finomító működését. A MOL közölte, az Egyesült Államok illetékes hivatala hivatalos engedélyt adott a tárgyalások folytatására. Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója szerint a folyamat végső szakaszába lépett, és a tranzakció Szerbia hosszú távú ellátás biztonságát is erősítheti. Az Egyesült Államok az orosz tulajdonosi háttér miatt vezetett be szankciókat. Elektronikus formában adott ki közadatokat a Hangnak a megszűnő miniszterelnöki kabinet iroda. A civil szervezet áprilisban nyújtott be közérdekű adatigénylést a nemzeti petícióval kapcsolatban, amelyet még a korábbi kormány indított Ukrajnáról és Brüsszelről. A válaszból kiderült, hogy a konzultációhoz 7,8 millió ívet gyártottak le, de csak 7,533 milliót postáztak ki, így közel 267 ezer ív nem jutott el a címzettekhez. A kormány honlapjára korábban feltöltött adatok szerint 1,8 millió kitöltés érkezett vissza, többségük postai úton. A postázás és a kapcsolódó költségek több mint 3,5 milliárd forintba kerültek. Két hónappal az országgyűlési választás előtt 300 millió forint állami támogatást kapott a mesterséges intelligencia kutató központ, számolt be az RTL híradó. A támogatási döntés Gulyás Gergely akkori miniszter elnökséget vezető miniszter hagyta jóvá februárban. A kutató központot működtető céget 2024. decemberében jegyezték be, majd rövid idővel később egyedi döntéssel jutott a Betlen Gábor alapkezelő támogatásához. A beszámoló szerint az ajánlás Szalai Bobrovnicki Vince helyettes államtitkár tette. A szervezet később azzal került a hírekbe, hogy hamisnak nevezte a Tisza párt október 23-ai rendezvényéről készült légi felvételt, amit a kormánypárti sajtó széles körben idézett. Információk szerint a központnak csak 2031, illetve 32 végéig kell elszámolnia a támogatás felhasználásával. Lemondott posztjáról az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója Bájerné Matusovics Andrea. A lemondást Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter elfogadta. A tárcavezető az RTL híradónak azt írta, hogy az új vezető egyik legfontosabb feladata az intézmény teljes átvilágítása lesz. Később a miniszter a Facebookon hozzátette, az ellenőrzés során kiemelt figyelmet kap a vérplazma felhasználás rendszere, valamint a vérplazmával kapcsolatos esetleges visszaélések feltárása. Bájerné Matusovics Andrea neve korábban több vitatott ügyben is felmerült. Néhány éve kiderült, hogy az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatójaként versenyeztetés nélkül áron alul adott el vérplazmát magáncégeknek. Az ügyben indított rágalmazási pereket elvesztette. Korábban az intézmény milliárdos értékben vásárolt PCR-teszteket is olyan cégektől, amelyek Bayerni ismerőseik köréhez köthetőek voltak.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Valuta információ a Sunshine FM-en.
2: Az MNB angol font deviza közép árfolyama az előző napok összesített csökkenését követően stagnált a forinttal szemben, akár csak az euró, még a svájci frank erősödő tendenciát mutatott, mint az amerikai dollár is. Így az angol fontot 415, az eurót 359, a svájci frankot 393, az amerikai dollárt 309 forintos áron jegyezte a bank. Növekszik a pollen terhelés a melegedés hatására, mindemellett továbbra is anticiklon alakítja időjárásunkat, fronthatás nem várható, a maximumok jól alakulnak, 27-32 fok közötti értékeket mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

0: amit megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja. Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM.

Csodás vasárnap estét mindenkinek, hello Sunshine sok, remélem tudjátok, hogy ebben a két órában menetrendszerűen jön ma is rádiónk, filmes és mozis műsora, és hogy ma miről fogok beszélni. De elmondom például, hogy mikor jön a mozikba Schwarzenegger ünnepi karácsonyi filmje, amiben a Terminátor a télapó bőrébe bújik. Meg azt is megtudod, hogy miről fog majd szólni. Csak a mozikban fog majd véget érni a Halálos iramban, Vin Diesel ugyanis sorozatként folytatná majd tovább. De természetesen a hét új premier filmjéről is szó lesz, hiszen az írtó Cuki Baby Yoda, avagy Grogu a mentorával, Mandalórival megérkezett a mozikba egy új Star Wars történettel. Elmondjuk ezt is, hogy miről szól ez a kaland, úgyhogy szerintem jó kis órák elé nézzünk, tel is tele jó zenével, hallgass ma is minket!

Sunshine, sok üdv mindenkinek itt nálunk. Mindjárt folytatjuk csak jó zenével. Előtte viszont egy friss hír Hollywoodból, ugyanis megérkezett végre az első kép a télapót játszó Arnold Schwarzeneggerről, aki új filmjében egy könnyed, ünnepi, karácsonyi komédiával rukkol majd elő, sajnos jó sokára, ugyanis értelemszerűen az ünnepi időszakra időzítik ezt. December 2-ától láthatjuk a Man with the Bag filmet, amiben ugye, ahogy mondtam, a Terminátor télapó ruhába bújik, és összeáll Ellen Richsonnal, az igencsak népszerű Reacher sorozat sztárjával, aki egy piti tolvaj, és közösen próbálják meg visszaszerezni a gyerekek ellopott ajándékait. Na de nézzük a film cselekményét. Valaki ellopja a Mikulás varázszsákját, és a jó öregember kénytelen a rossz fiúk listájáról választani valakit. Így kerül képbe Vance, Ellen Richson, egy profi tolvaj, akivel a Mikulás egy merész akcióba vág bele, hogy megmentsék a karácsonyt. Egy ünnepi, könnyed mókának ígérkezik tehát az új Schwarzi film, és az idős akció sztár bizony elég meggyőzően fest a jóságos, laza Mikulás szerepében a kép szerint, és remélhetőleg Ellen Richsonnal, a másik főszereplővel kiasztanak azért jó néhány pofot is. És hát a mellékelt képen döbbenetesen fest tényleg Schwarzenegger piros szerkóban, hófehér szakállal, de mit nem mondjak, ez is jól áll neki.

szomszédosok jönnek a józanék, mindjárt ígérem, előtte viszont egy szuper hírem van, ami végül is filmes hír, meg zenés hír is egyben, hiszen egész estés film készül John Bon Joviról. A Universal Film Studio szerezte meg a Bon Jovi film jogait, amely mögé maga a frontember John Bon Jovi is beállt. Az utóbbi években azért érkezett ugye jó néhány zenés életrajzi film, ugye Freddie Mercuryról, a Bohém Rhapsodia, Elvisről, Whitney Houstonról, most Michael Jacksonról is jön, szóval vártuk, hogy kikerül sorra. Hát Bon Jovi. A készülő produkció nem a stadion turnékkal és a világsikerekkel indul majd, hanem egészen a kezdetekhez, John Bon Jovi fiatal korához utazunk majd vissza, amikor még senki sem sejtette, hogy a banda néhány év múlva a világ egyik legnagyobb rockzenekar

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Visszaállították több ukrán élelmiszerben hozatali tilalmát. Vizsgálat indul a 45 milliárdos tankönyv szerződés ügyében. A Tisza kormány visszavonja Magyarország kilépési szándékát a Nemzetközi Büntető Bíróságból. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Visszaállította a kormány az Ukrajnából származó egyes mezőgazdasági termékek behozatali tilalmát. A pénteki magyar közlönyben megjelent rendelet többek között a marha, sertés, juh, kecske és baromfi húsra, a tojásra, a mézre, a zöldségekre, a búzára, rozsra, árpára, kukoricára, hajdinára, lisztre, napraforgó magra, étolajra és borra vonatkozik. A tilalom azokra a termékekre érvényes, amelyek Ukrajnából származnak. Azokra a szállítmányokra, amelyek Magyarországon csak áthaladnak, nem vonatkozik a behozatali tilalom. De szigorú feltételek mellett közlekedhetnek. A szabályok megsértése esetén a fuvarozóra a termék áfa nélküli értékének akár 100%-ig terjedő bírságot is kiszabhatnak. Bóna Szabolcs agrárminiszter szerint a magyar gazdák és a hazai élelmiszerpiac védelme nemzeti érdek. Vizsgálatot rendelt el Landert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a könyvtár ellátó nonprofit Kft. 45 milliárd forintos nyomdai keret megállapodása ügyében. A Kelló április végén kötött 4 éves szerződést a többségi tulajdonban álló Alföldi Nyomda Zrt-vel, amely így a következő években a tankönyvek nyomtatását és szállítását végezheti a keret összeg kimerüléséig. A miniszter szerint tisztázni kell, miért érkezett csak egy ajánlat, mi indokolta a gyorsított eljárást, hogyan épülhet az egy szállítóra hivatkozó konstrukció több alvállalkozóra, és milyen döntések alapozták meg a kötelezettségvállalást. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium bekérte a közbeszerzés, a döntéskészítés és a szerződés teljes dokumentációját. Lannert Judit közölte, ha jogi, pénzügyi vagy közbeszerzési problémát találnak meg, teszik a szükséges lépéseket. A Tisza kormány visszavonja Magyarország kilépési szándékát a Nemzetközi Büntető Bíróságból. A döntésről pénteken jelent meg határozat a magyar közlönyben. A kormány a szöveg szerint megerősíti Magyarország elkötelezettségét a nemzetközi jogrend, a multilaterális intézmények és a nemzetközi büntető igazságszolgáltatás támogatása mellett. Az Orbán kormány tavaly tavasszal kezdeményezte a kilépést, miután Budapestre érkezett a Nemzetközi Büntető Bíróság által körözött Benjamin Netanyahu izraeli miniszter. Elnök, akit Magyarország nem tartóztatott le. A kilépési folyamat júniusban ért volna véget, de Magyar Péter korábban jelezte, hogy az úrkormány célja a tagság fenntartása. A kormányt most az országgyűlés elé viszi a korábbi kilépési döntés hatájában kívül helyezését is. Havasi Bertalan határozott a fellépést vár, Súlyog Tamás köztársasági elnöktől és hivatali visszaéléssel vádolja Magyar Pétert. Orbán Viktor korábbi sajtófőnöke leköszönő helyettes államtitkára a Magyar Nemzetnek arról beszélt, hogy szerinte jogszerűtlenül akarták eltávolítani hivatalából a Karmelitában történt szóváltás után. Havasi úgy fogalmazott, reméli, hogy a központi nyomozó főügyészség vizsgálata is igazolja majd az állítását. A felmentését ugyanakkor megkönnyebbülésként érte meg, de azt mondta, a vég kielégítéséért meg fog küzdeni, és erre biztatja a többi érintettet is. Havasi szerint Magyar Péterben erős bosszúvágy van. Azt is megerősítette, hogy megállapodott Orbán Viktorral, és ismét a volt miniszterelnök sajtófőnöke lesz.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Növekszik a pollen terhelés a melegedés hatására, mindemellett továbbra is anticiklon alakítja időjárásunkat, fronthatást nem várható, a maximumok jól alakulnak, 27-32 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Bárci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
2: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
3: Hey guys, I'm Cameron.
2: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM.

száguldunk tovább jó zenékkel eszeveszett tempóban, úgyis mondhatnám, hogy halálos iramban. Nem véletlen volt így ez a felvezetés, ugyanis a téma adott. Vin Diesel nemrég elszólta magát, és úgy tűnik a halálos iramban lezárása csak a moziban jelenthet végállomást, ugyanis Vin Diesel tévés világot építene tovább. A halálos iramban univerzumban ugye már régóta tudjuk azt is, hogy a gravitáció, a fizika és a családi kötelékek egészen sajátos szabályok szerint működnek, most úgy tűnik a franchise befejezése is ilyen lesz. Miközben a fő mozisorozat elvileg a végéhez közeledik, Vin Diesel arról beszélt a minap, hogy a Fast and the Furious, vagy a halálos iramban nem fog eltűnni, csak átvált sorozat formátumba. A minap maga Diesel számol be erről, hogy összesen 4 új sorozatot tervez. A színész arról is beszélt, hogy a rajongók már régóta szeretnék jobban megismerni a karaktereket és a hozzájuk kapcsolódó történeteket. Úgyhogy valószínűleg a régi, jól bevált szereplőkre fognak majd ezek a sorozatok fókuszálni. Mondjuk az egy dolog, hogy Vin Diesel 4-et is tervez, nyilván, mivel ő a tulajdonosa a franchise jogoknak. Egyelőre a stúdió eddig egy sorozatra bólintott rá, úgyhogy ez biztosan jön majd.

Hello, Sunshine! Itt vagyunk még mindig, és tele vagyunk jó zenével. Most viszont egy nem akármilyen filmet ajánlunk nektek, hiszen csütörtökön megérkezett a mozikba Baby Yoda, sokak nagy-nagy kedvence, mert hát ugye 7 év után a Star Wars visszatér a mozikba, és a messzi-messzi galaxisban tölthetünk ismét egy kellemes 2 órát, ez a Mandalori és Grogu című vadi új premier film. A Mandalori és Grogu eddigi legizgalmasabb kalandjára számíthatunk, a gonosz birodalom ugyebár már a múlté, haduraik pedig szétszélettek a galaxisban. A szárnyait bontogató új köztársaság pedig mindent megtesz azért, hogy megvédje mindazt, amiért a lázadók küzdöttek, és felbérelik a legendás mandalóri fejvadászt, Din Djarint és ifjú tanítványát, akinek szerintem a filmvilágban a legtöbb rajongója van, Grogut, vagy hívhatjuk Baby Yodának is. Tényleg eszméletlenül cuki, valljuk be. Na szóval, már a mozikban Magyarországon is, tehát a Mandalori és Grogu, nézd meg te is!

perc múlva 8 óra, szóval lassacskán búcsúzik a Sunshine Cinema, de minden filmrajongót várok majd egy hét múlva, akkor is kezdünk és összeszedjük a hét fontos történéseit, a sztárok titkait, a forgatásokkal kapcsolatos pletykákat, vagy éppen a sorozatok körüli újdonságokat. Na de már ennyi fért műsorunkban, remélem érdekesnek találtad. A jó zenéket viszont nem viszem magammal, azok maradnak, az elmúlt két óra szerkesztője, műsorvezetője pedig búcsúzik. Mindenkinek jó pihenést kívánok a vasárnap este hátra levő részére. Holnap pedig majd délelőtt 10 óra juice-ban találkozhatunk. Váci Zoltán voltam, csokolom!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: 2 hét haladékot kapott a MOL a szerb olajcég ügyében. Elektronikusan adott ki közadatokat Rogán megszűnő minisztériuma. Választás előtt kapott 300 milliós támogatást a Mesterséges Intelligencia Kutatóközpont. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: További 2 hetet kapott a MOL, hogy lezárja a tárgyalásokat a szerbiai olajvállalat orosz tulajdon részének megvásárlásáról. A szerb energiaügyi minisztérium szerint a Magyar Olajtársaság június 6-áig folytathatja az egyeztetéseket az orosz Gazprom Nyeftel. A tárgyalások azért fontosak, mert a működés közvetlenül érinti Szerbia energia ellátását és a pancsovai finomító működését. A MOL közölte, az Egyesült Államok illetékes hivatala hivatalos engedélyt adott a tárgyalások folytatására. Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója szerint a folyamat végső szakaszába lépett, és a tranzakció Szerbia hosszú távú ellátás biztonságát is erősítheti. Az Egyesült Államok az orosz tulajdonosi háttér miatt vezetett be szankciókat. Elektronikus formában adott ki közadatokat a Hangnak, a megszűnő miniszterelnöki kabinet iroda. A civil szervezet áprilisban nyújtott be közérdekű adatigénylést a nemzeti petícióval kapcsolatban, amelyet még a korábbi kormány indított Ukrajnáról és Brüsszelről. A válaszból kiderült, hogy a konzultációhoz 7,8 millió ívet gyártottak le, de csak 7,533 ezred milliót postáztak ki, így közel 267 ezer ív nem jutott el a címzettekhez. A kormány honlapjára korábban feltöltött adatok szerint 1,8 millió kitöltés érkezett vissza, többségük postai úton. A postázás és a kapcsolódó költségek több mint 3,5 milliárd forintba kerültek. 2 hónappal az országgyűlési választás előtt 300 millió forint állami támogatást kapott a Mesterséges Intelligencia Kutató Központ, számolt be az RTL híradó. A támogatási döntés Gulyás Gergely akkori miniszter elnökséget vezető miniszter hagyta jóvá februárban. A kutató központot működtető céget 2024. decemberében jegyezték be, majd rövid idővel később egyedi döntéssel jutott a Betlen Gábor alapkezelő támogatásához. A beszámoló szerint az ajánlás Szalai Bobrovnicki Vince helyettes államtitkár tette. A szervezet később azzal került a hírekbe, hogy hamisnak nevezte a Tiszapárt október 23-ai rendezvényéről készült légi felvételt, amit a kormánypárti sajtó széles körben idézett. Információk szerint a központnak csak 2031, illetve 32 végéig kell elszámolnia a támogatás felhasználásával. Lemondott posztjáról az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója Bájerné Matusovics Andrea. A lemondást Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter elfogadta. A tárcavezető az RTL híradónak azt írta, hogy az új vezető egyik legfontosabb feladata az intézmény teljes átvilágítása lesz. Később a miniszter a Facebookon hozzátette, az ellenőrzés során kiemelt figyelmet kap a vérplazma felhasználás rendszere, valamint a vérplazmával kapcsolatos esetleges visszaélések feltárása. Bájerné Matusovics Andrea neve korábban több vitatott ügyben is felmerült. Néhány éve kiderült, hogy az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatójaként versenyeztetés nélkül áron alul adott el vérplazmát magáncégeknek. Az ügyben indított rágalmazási pereket elvesztette. Korábban az intézmény milliárdos értékben vásárolt PCR-teszteket is olyan cégektől, amelyek Bayerni ismerőseik köréhez köthetőek voltak.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Kedden csak nem zavartalan napsütésben lehet részünk, 28-33 fok közötti maximumokra számíthatunk.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
0: Csak jó zene.

0: Sunshine FM.
1: Csak jó zene.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Másabb zenék mennek, változatosabb zenék, mint más országos rádióban.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
3: Nem, nem,

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: A helyi híreket, illetve tényleg jó zenéket hallgatok.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene.